0: érted?
1: Oh, yes!
0: Érted!
2: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak jár.

Ennek a lányok a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

sequence start G-minus.

0: Star Rádió. Hallgass ránk és hallgass minket.
1: Star Rádió.

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?
1: Hűl mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Hetet, hónapot és évszakot kezdünk a mai nappal. Június 1-e van, 6 óra után járunk néhány másodperccel, és jöhet a szokásos jó kívánság. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, és ez a hónapjuk a lehető legkellemesebb. És ha már kezdünk ennyi mindent, tegyük ezt tankcsapdáson. Hétfői hangulatban jó reggelt!

Filatov és Karasz, 7 perccel járunk 6 óra után. Ugye hosszú hétvégén vagyunk, vagy legalábbis vannak olyanok, akik vannak. Hát a szombattal meteorológiai szempontból nem volt túl sok gond, a tegnapi napot azonban egy kicsit eláztatta az eső. A mai nap szerintem azért fontosabb, főleg a gyerekek szempontjából, hiszen június 1-e hivatalosan munkaszüneti nap, tehát ilyenkor szokták mondani, a normális ember ilyenkor nem dolgozik, akkor ezek szerint mi nem vagyunk normálisak. De igen, vagy legalábbis nem unalmasan normálisak, de hát a gyerekek tiszteletére, a gyerekek kedvében próbálunk járni, amúgy lesznek játékaink is, mondjuk szinte óránkénti sorsolással, úgyhogy készültünk a mai napra, hogy a gyermekek kedvében járjunk. Isten éltesse őket, Robert Miles és gyermekek. Children.

Nézd, mit tettél, look what you've done, énekelt Zara Larsson. 6 óra után járunk 14 perccel, érdemes lecsekkolni a Star Radio Facebook oldalát. Játékot indítottunk. Lehetne mondani, hogy gyerekes játék, de hát, ha nem is minden játék gyerekes, itt ezt jó értelemben kell felfogni. Lecsekkolom az időjárást is, fontos, hogy a mai napon azért ne zavarjon be az eső, vagy ha igen, azt hagyja minél későbbre. Úgy emlékszem, régebb úgy volt a prognózis, hogy hát a vasárnap az a szombat ígéretesebb volt, erre fel nem olyannak sikerült. Hát akkor a hétfő kitart valahogy a gyerekek kedvéért. Ezzel is foglalkozunk, de addig könyveljük el, hiszen azzal kezdtük a mai vekkert is, hogy nem csak új napot, hetet, hanem hónapot, sőt évszakot kezdünk. Nyár elő, június hónapba vágtunk bele, és el lehet mondani, hogy ez Junónak, a holdistennőnek a hónapja. Elő is készítettem a dalt, Juno, Sabrina Carpentertől. Juno ugyanis, vagy Juno, ha úgy tetszik magyarosan, a házasság által megszentelt szerelem pártfogója és a családi áldás istenasszonya. Ő védi az asszonyokat, kiket egészséggel és szépséggel ruház fel. A művészetben úgy ábrázolják, mint a házasság harmóniájában kifejlett női szépséget. Kedvenc madara a páva. Valószínűleg ezért szoktunk mi pasik páváskodni, hogyha nő kerül szóba egy életünk egy adott korszakában. Júniusban az északi féltekén leghosszabbak a nappalok, a nap pedig a rák jegyébe igyekszik. Úgyhogy akkor jöjjön a hónap tiszteletére, így az első napján Sabrina Carpenter már említett dala, Juno.

hétfő reggeli kacintós, 6 óra 24 perc van, június 1-e, a gyerekeknek a nemzetközi ünnepnapja, és hát lecsekkoltam az időjárást következő napokét, de nyilván a hangsúly épp a mai napon volt. Hát... Azt mondják, hogy időjárásról jót vagy semmit, akkor most milyen kéne hallgatnom, ugyanis ahogy megyünk így befele a napba, úgy nő egyre inkább annak valószínűsége, hogy essen, sőt estére például 90%-i esély van arra, hogy essen, és nem is keveset, főleg a mára hónapra virradó éjszaka tűnik intenzíven csapadékosnak, és ez kitart a hónapi nap folyamán. Szerdától csökken, mondhatni drasztikusan a csapadék hajlamnak, vagy a csapadéknak a valószínűsége, bár azért nem tűnik el teljesen, éppen gondoltam, hogy hétvégére, ugye, hát főleg szombaton vasárnap itt szabadtéri tekbol tornával készülnek a góbék, és ahhoz például nagyon is kellene, ott egy néhány csepp eső, ott már elrontja a szabadtéri tekbol játékot. Na jó, de az addig még változhat, viszont nézem a mai napot, és nem mutat túl jól, pedig a gyerekek kedvéért kitarthatna. Hát csak úgy nézem, hogy 6 órától 25% van esőre, 9 órától 40, 12 órától 60%, délután 3-tól 65, délután 6-tól 70, és este 9 órától 90%, hogy eső lesz. Na, hát én azért remélek a gyerekek kedvéért. Hát, ha valaki odafelé intézkedik, sőt, szólunk is neki, intézkedj!

Queen és Miracle, 6 óra 36 perc van, hivatalos munkaszüneti nap, ez a mai a gyermekek nemzetközi napja, Isten éltesse őket. Mi dolgozunk, lehet úgy is mondani, hogy a kedvükért. Ki is tettünk egy posztot, ugyanis gyereknapi nyeremény játékot indítunk a Star Rádióban, és a posztnak a szövege úgy szól, hogy emlékeztek még, hogy milyen volt gyerekként? Június első napján tekerjük vissza kicsit az időt, írjátok meg nekünk hozzászólásban, mi a kedvenc gyerekkori emléketek, legyen az egy csintevés, vagy egy nyári kaland. Esetleg van-e olyan gyerekkori aranyköpésetek, amit a család a mai napig emleget? A gyerek száj ugyanis, hát azt tudjuk, az néha úgy rá tud tappintani a lényegre, hogy mit tudom én, 15 zseni, meg 15 Nobel-díjas, meg nem tudom milyen professzor, doktor, stb. Ők együtt nem tudnak úgy rátapintani a lényegre, ahogy néha egy-egy gyerek tényleg egy-két szóval úgy rámutat. Ilyenkor felnőttnek is jó lenni, hogy te úgy, te jó ég. Na, hát próbálunk a kedvükben járni, úgyhogy a kommentelők között 7 óra után majd, tehát nem az első órában, de 7 óra után majd igyekszünk óránként sorsolni ki értékes nyereményeket. Úgyhogy tartsatok ma is velünk, és ne felejtsetek el, hogy minden felnőttben él még egy gyerek. Ezt szokták bántóan is mondani, hogy nem nőttél fel, nem nőtt be a fejed lágya. Pedig ha belegondolunk, állítólag az ember az első nyugdíjával kezdi meg a második gyerekkorát. Nyilván van olyan, aki a két időszakot, a gyerek, a fiatalkorit és az öregséget gyerekséggel köti össze, tehát tényleg elfelejt felnőni. Nem feltétlenül baj, vagy nem minden esetben. Néha jó gyereknek lenni, sőt, lehetne mondani azt is, hogy baj az, hogy elfelejtünk néha gyermeknek lenni. Nyilván vannak határok, stb. Stb. De úgy általában azért a szívünkben tényleg, amíg élünk, ott lakózik, vagy lelkünkben ott lakózik egy gyermek, és ez nem feltétlenül rossz. Úgyhogy Isten éltesse a gyermekeket. Ez a mai nap az övéké.

A Romantics együttes dalát dolgozta át, a Bugs Face Talking In Your Sleep, 3/4 hét múlt 1 perccel. Többször is említettem, hivatalos munkaszüneti nap a mai. 2026-ban a 17 hivatalos munkaszüneti napból egyébként 12 esik hétköznapra, ez az egyik azok közül, de így ha megnézem, hát egy kivételével, már ami a következő, az eljövendő munkaszüneti napokat illeti, hát egy kivételével, ami pont a nyár közepére esik, augusztus 15-re, hát az összes többire nagyon sokat kell várni. Mert hogy ugye ma van ortodox pünköst hétfő és gyermeknap, a következő az augusztus 15-én lesz, de a szombatra esik, nagy boldogasszony napja, de aztán már csak az év vége fele számíthatunk még plusz pihenésre, leszámítva a szombatot és a vasárnapot. November 30-a, Szent András napja majd a következő. Az hétfőre esik, az nagyon jó jön, ráadásul december 1-e a rákövetkező nap, ami kedre esik. Na, az egy 4 napos hétvége lesz, így fogunk belevágni az év utolsó hónapjába. Aztán ugye december 25 és 26, tehát karácsony 1. és 2. napja, ennyi marad még hátra. Összesen 5. És akkor karácsony 1. napja péntekre esik, tehát akkor csütörtökön még dolgozunk, péntek, szombat, vasárnap, úgy, csak akkor a szilveszter is majd úgy jön, hogy december 31-e az csütörtök, és akkor péntek, szombat, vasárnap, már egy picit rövidebb lesz, mint amilyen volt legutóbb, de szerintem ez sem rossz.

0: reggel mindig kétszer csenget. Főszerepben Csaba reggel 6-tól a rádiókban.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

És maradunk fiatalok, ez főleg a mai napon fontos, sőt, nem csak fiatalok, maradjunk inkább gyerekek egy picit, a gyermekek kedvéért, ez a felnőtteknek szólt ez a felhívás, mi is kedveskedünk, mi is próbálunk a kedvükben járni, és hát szurkolok, hogy az időjárás ne szóljon közbe, remél, és csak a remény marad arra, hogy ez így is lesz, hiszen Szejkefürdőre várják a gyerekeket, sok mindennel készültek. Hú, szurkolok tehát továbbra is. 4,5 perc választ el 7 órától, zárjuk a Wecker első óráját, Shania Twain dalával, Forever and For Always. Örökké és mindig jó reggelt!

0: Több medve is megjelent a városban. Haladékot kaptak az egészségügyi beruházások. Vereséggel zárt a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Több mint 1200 egészségügyi beruházás kapott haladékot. Az Egészségügyi Minisztérium uniós forrásokból finanszírozza a kórházak korszerűsítését, új egészségügyi létesítmények építését, valamint az egészségügy digitalizációját célzó projekteket. A beruházások megvalósítását veszélyeztették a közeledő határidők, ezért Cseke Attila fejlesztési miniszter rendelettel meghosszabbította a folyamatban lévő projektek kivitelezési határidejét. A munkák a korábbi június 30-ai határidő helyett augusztus 15-éig fejezhetők be. A hosszabbításra azért volt szükség, mert számos beruházás már a kivitelezés végső szakaszában van, ugyanakkor a június végi határidő több esetben túl szorosnak bizonyult volna. Nem hagyta jóvá az RMDS Gyergyószéki Szervezetének jelölő bizottsága Barti Tihamér jelölését a szervezet elnöki tisztségére. A döntést a politikus ellen folyamatban lévő bírósági ügyre, valamint az RMDS korábbi határozataira és belső szabályzataira hivatkozva hozták meg. A jelölő bizottság ugyanakkor elfogadta Bende Sándor parlamenti képviselő pályázati dossziéját, így jelenleg ő az egyetlen jóváhagyott jelölt a tisztségre. A hétvégén a város több pontján is megjelentek medvék. Pénteken este a Rózsa utcában, szombaton reggel a Fások utcában, a Terelőút mellett, illetve a Csereháton és a Szejkefürdőn is láttak medvét. A megfigyelések szerint egy magányos, illetve egy bocsos anyamedve is van a Szent Imre és a Rózsa utca környékén. Szombaton reggel a Terelőút közeléből a Fások utcájából kergettek vissza egy medvét a természetbe. A város területén szinte minden nap volt egy-egy roallert riasztás, többek között a Tulipán, a Jázmin és a II. Rákóczi Ferenc utcákban is jelent meg medve. Amennyiben medvét észlel valaki, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Tilos megközelíteni vagy etetni az állatokat. A bejelentés után mindig helyszínre mennek a rendőrök és a csendőrök, amennyiben a medve agresszív, a vonatkozó törvények alapján le lehet lőni. Véget ért a labdarúgó női szuperliga, a székelyudvarhelyi Vasas Femina hazai pályán búcsúzott közönségétől, ellenfele a gyulafehérvári Unériá együttese volt. A mérkőzést a vendégek nyerték 7-2-re, a Vasas az alsóházi rájátszás utolsó helyén végzett. A bajnokságot a konstancai Fárul együttese nyerte, az FK Csíkszereda a 2. helyen végzett. A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját. A francia csapat megvédte címét a budapesti Puskás Ferenc arénában lejátszott Arsenal elleni fináléban. A vezetést az Arsenal szerezte meg a 6. percben Kai Havertz góljával, a párizsiak a 65. percben egyenlítettek Dembélé 11-esével. A rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, amely nem változott a hosszabbításban sem. A Paris Saint-Germain a 11-es párbajt 4-3-ra nyerte meg. A meteorológusok szerint ma is változékony időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék is lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Take Your Dancing énekel Jason Derulo, 8 perccel járunk 7 óra után, immár a Wecker második órájában történik mindez. A hét, a hónap és az évszak első napján, június 1-én, ami a gyerekekről szól, azt mondtam szinte, hogy kéne szóljon, de nem, ez a mai nap tényleg a gyerekekről szól. Amúgy sok helyen készülnek. Volt, ahol tegnap próbálták megtartani, hát az időjárás azért nem volt túl kegyes. Itt Székelyudvaron ugye a Szejkei Óriás Majális gyereknapi különkiadása indul a mai napon 11 órakor. Ekkor van a megnyitó és programok vannak egészen kora estig. Jaj, csak ez a fránya időjárás járna egy picikét a kedvünkben. Szurkolunk. A Wecker második korály, amelyben nem lesz lapszemle, a Hargita népe új lapszáma ezen a héten először csak holnap jelenik meg. Na de addig ünnepeljünk a gyerekekkel. Jár nekik mosolyból minden egyes nap, de kiváltképp a mai napon. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
6: Szia,
0: drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát, és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
1: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, 7 óra múlt 23 perccel, hétfő van, június 1-en, a gyermekek nemzetközi napja. Közben ugye túl vagyunk egy hétvégén, május utolsó hétvégén, amely elhozta a Bajnokok Ligája döntőjét is Budapestre. A hírekben már erről már szóltunk, amiről nem, mert az híradó az ugye az mégiscsak tényközlő kell legyen, de kommentálni azért emellett lehet. Például azok, akik keményen kritizálták, pénzkidobásnak tartották, fölöslegesnek azt, hogy a korábbi magyar kormány ennyi pénzt öl bele sportba, sportinfrastruktúrába, hogy minek ennyi stadion, stb. Mind ott páváskodtak a BL döntő. Mind ott voltak, milyen büszkék voltak arra, amit korábban azt mondták, hogy a pénzkidobása. Erről ennyit. Ami meg a meccset illeti, hát gondolom, aki szereti a focit, de talán még az is, aki nem, úgy hallotta, hogy drámai körülmények között büntető rugásokkal, büntető párbajjal dőlt el, hogy melyik klub legyen Európa bajnoka. Hát én egy talán jobban szerettem volna, hogy az Arsenal győz. Szegények már régóta várnak erre. De hát tanuljanak meg 11 büntető rugást rendesen elvégezni. Gerard a Liverpoolnak a legendája mondta, hogy amikor rászaladsz a labdára, akkor vidd be azt a lendületet a lövésbe. Erre nézem az Arsenal játékosait, hogy neki szaladnak, és akkor elkezdenek hogy toporogni, táncikálni a labda előtt, hogy akkor most... Emberek, nem így rúgják a 11-est. Egyébként is most véletlen vagy sem, de akik így futottak neki a rugásnak, hogy elkezdtek előtte hogy táncikálni, azok mind előtték. Az nem ment be. Hát bár bocsánat, tanuljatok meg 11-es rúgni, és akkor lehettek ti is bajnokok. Nem így végzik a 11-es rúgásokat. Már bocsánat.

One Direction, One Thing. 7 óra 31 perc van, július 1-e, a gyermekek nemzetközi napja, de Tünde nevű hallgatóinkat is köszöntjük névnapjuk alkalmából. Amúgy a szép és varázslatos Tünde nevünket Vörös Marti Mihály alkotta a tündér szóból. 1831-ben jelent meg klasszikus remek műve, a Csongor és Tünde, melynek forrás egyik legszebb szép históriánk, Gyergyai Albert Árgirus históriája volt. A méltán népszerű mesekültemény közkedveltségét bizonyítja, hogy hősei nevét sokan viselik. Ma is. Isten éltesse őket, hát elsősorban a tündéket.

Michael Patrick Kelly és Beautiful Madness, 7 óra 38 perc van. Említettem már, ezzel a mai nappal új hetet, új hónapot és új évszakot kezdünk, de például a, nem itt nálunk szerencsére, de vannak helyek ezen a bolygón, ahol a hurikán szezon kezdődik a mai nappal. Az Atlanti, a Karibi és a Golf hurikánok szezonja startol el, és tart amúgy egészen november 30-áig. A csendes óceán hurikánjainak szezonja is ma kezdődik, de az csak október 31-ig tart. Érdekes az Atlanti hurikánoknak a nevei. Allison, Barry, Chantal, Dean, Erin, Felix, Gabriel, Umberto, Iris, Jerry, Karen, Lorenzo, Michelle, Noel, Olga, Pablo, Rebecca, Sebastian, Tanya, Van és Wendy. Hát ha ne talán valamelyik gyermekünknek az említett nevek valamelyikét adjuk, akkor legalább elmondhatjuk, hogy hozzánk minden este hurikán tör a házba, szerencsére meglehetősen kevés kárt okoz, inkább a nevelési költségek és az örökös zseppénz igénylés miatt fúj szél a pénztárcánkban. Fújja el a szél, énekel a Krisztál. Jó reggelt!

0: like music. Sztár reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye. Kisd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autófest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Sztár Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
4: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
3: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
4: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
3: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
4: Mozdulj ki a hétköznapokból és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
3: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
5: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sörbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
2: Közérdekű hirdetés következik.
6: Egy könyvet is lehet követni

Marshmallow, Here With Me, 8 perc választán 8 órától a Star Rádió Facebook oldalán egy gyereknapi nyereményjáték sorozatot indítottunk, és hozzá kell szólni, kicsit visszamenni az időben, emlékezni arra, vagy feleleveníteni ezt az emléket, hogy mi volt a kedvenc gyermekkori emlékünk, legyen az csintevés, vagy egy nyári kaland, vagy ha ne talán van gyerekkori aranyköpés, amit a család a mai napig emleget, és a kommentelők között 7 és 17 óra között óránként sorsolunk értékes nyereményeket. Hamarosan sorsoljuk az elsőt, ami a Trambolin Park nyereménye, a László Construct Kft. Jóvoltából H-Jump, így nevezhetjük. Ez egy darab egyórás családi belépőt jelent 4 személy számára. Úgyhogy a nyertest hamarosan kisorsoljuk, és készülünk majd a következő órába, ott már 5 nyertesünk lesz. De egyelőre nézzük, hogy mit írtak hallgatóink. Milyen emléket elevenítettek fel? A tömpász körüli nagy bandázások, késő esti bujocskázások felejthetetlenek. A különlegesebb napokon, mint a gyermeknap, a szüleink közösen elvittek fagyizni, de egy jó messze lévő fagyizót választottak ki. Addig is sétáltunk és beszélgettünk, közben jól elfáradtunk. Mikor odaérkeztünk, sokkal jobban esett a fagyi. Nem rossz stratégia. Na, hát még olvasunk ezekből azért. Van jó néhány. És azok között, akik eddig hozzászóltak, illetve hát még van 3 percük kommentelni, mert hamarosan sorsoljuk az első nyereményt. Mint mondtam, ez a Trambolin Parkba egy belépő, a László Construct Kft. Jóvoltából egy családi belépő 4 személy számára. Egy nyertesünk lesz hamarosan.

Airia Mafia és bónuszjáték. A Trambolin Parkba keresünk egy nyertest. Azok között, akik kommenteltek a Star Rádió Facebook oldalán, arra a posztra, amit ma reggel tettünk ki, gyereknapi nyereményjátékról van szó, és itt látom, írnak olyat, hogy tehát fel kell eleveníteni a gyerekkori emlékünket, valamilyen élményt, csintevést. Valaki írja, hogy hát még fogok ezekből olvasni, mert jó sok jött, köszönjük szépen. De van ilyen cseresznyes szedés, írja valaki. Mondjuk én ezt megjegyezném, nálunk is volt, csak mi azt úgy neveztük, hogy cseresznye lopás. Tudtuk, beért a cseresznye, volt ott a szomszédban, át kellett mászni a kertbe, a kerítésen néztük, van-e mozgás, nincs, oké, na, gyorsan fel a cseresznyefára, a pólónkat beraktuk a nadrágunkba, és akkor itt a nyakunknál felfele tömtük cseresznyével, és akkor ilyen jó nagy hassal, cseresznye véltömött hassal jöttünk ki, nagyon kellett vigyázni, mert hogyha netalán kicsúszott a pólód a nadrágból, akkor a cseresznye szétterült a földön, a fűben, mindenhol, de erre ügyeltünk, és akkor jöttünk, és együtt cseresznyéztünk. Hát nem egy tálból lettük a cseresznyét, de szinte egy pólóból lehetne mondani. Na, ez is egy élmény. Úgyhogy akkor sorsoljuk ki, hányan is szóltak hozzá, 40? Az előbb volt 40, de lehet, hogy időközben megnőtt. 50-nél is több van. Jó, akkor sorsoljuk ki az első nyertesünket, tehát László Construct Kft. Jó voltából a Trambolin Parkba egy egyórás családi belépő 4 személy számára. Hozzászólok, minden hozzászóló csak egyszer. Egy nyertesünk van, a következő órában majd 5 lesz, de egyelőre csak egy. Kattintás, dobpörgés folyamatban. Jó. Gyepesi Kész Zsuzsanna Krisztina. Ez a név szerepel a Facebook oldalán. És azt írta, régi gyerekkori emlékek, régi majálisok, mikor biciklivel mentünk a Szejkére, és kaptunk ingyen étel-ital jegyet. Na, ez megmaradt ezek szerint. Gratulálunk a nyerteseknek, rájuk írunk, tudatjuk velük, hogy mi a teendő, hogyan juthatnak a nyereményük birtokába. De mi lépünk tovább, hiszen hamarosan jönnek a hírek. A következő órában pedig a Wonderwall Climbing Gym jóvoltából 5 darab gyerekbelépőt sorsolunk ki, azok között, akik hozzászólnak a posztunkhoz. Hajrá!

0: Több medve is megjelent a városban. Haladékot kaptak az egészségügyi beruházások. Vereséggel zárt a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Több mint 1200 egészségügyi beruházás kapott haladékot. Az Egészségügyi Minisztérium uniós forrásokból finanszírozza a kórházak korszerűsítését, új egészségügyi létesítmények építését, valamint az egészségügyi digitalizációját célzó projekteket. A beruházások megvalósítását veszélyeztették a közeledő határidők, ezért Cseke Attila fejlesztési miniszter rendelettel meghosszabbította a folyamatban lévő projektek kivitelezési határidejét. A munkák a korábbi június 30-ai határidő helyett augusztus 15-éig fejezhetők be. A hosszabbításra azért volt szükség, mert számos beruházás már a kivitelezés végső szakaszában van, ugyanakkor a június végi határidő több esetben túlszorosnak bizonyult volna. Nem hagyta jóvá az RMDSZ Gyergyószéki Szervezetének jelölő bizottsága Barti Tihamér jelölését a szervezet elnöki tisztségére. A döntést a politikus ellen folyamatban lévő bírósági ügyre, valamint az RMDSZ korábbi határozataira és belső szabályzataira hivatkozva hozták meg. A jelölő bizottság ugyanakkor elfogadta Bende Sándor parlamenti képviselő pályázati dossziéját, így jelenleg ő az egyetlen jóváhagyott jelölt a tisztségre. A hétvégén a város több pontján is megjelentek medvék. Pénteken este a Rózsa utcában, szombaton reggel a Fások utcában, a Terülő út mellett, illetve a Csereháton és a Szejkefürdőn is láttak medvét. A megfigyelések szerint egy magányos, illetve egy bocsos anyamedve is van a Szent Imre és a Rózsa utca környékén. Szombaton reggel a Terelő út közeléből, a Fások utcájából kergettek vissza egy medvét a természetbe. A város területén szinte minden nap volt egy-egy roallert riasztás, többek között a Tulipán, a Jázmin és a II. Rákóczi Ferenc utcákban is jelent meg medve. Amennyiben medvét észlel valaki, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Tilos megközelíteni vagy etetni az állatokat. A bejelentés után mindig helyszínre mennek a rendőrök és a csendőrök, amennyiben a medve agresszív, a vonatkozó törvények alapján le lehet lőni. Véget ért a labdarúgó női szuperliga, a székelyudvarhelyi Vasas Femina hazai pályán búcsúzott közönségétől, ellenfele a gyulafehérvári Unériá együttese volt. A mérkőzést a vendégek nyerték 7-2-re, a Vasas az alsóházi rájátszás utolsó helyén végzett. A bajnokságot a konstancai Fárul együttese nyerte, az FK Csíkszereda a 2. helyen végzett. A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját. A francia csapat megvédte címét a budapesti Puskás Ferenc arénában lejátszott Arsenal elleni fináléban. A vezetést az Arsenal szerezte meg a 6. percben Kai Havertz góljával, a párizsiak a 65. percben egyenlítettek Dembélé 11-esével. A rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, amely nem változott a hosszabbításban sem. A Paris Saint-Germain a 11-es párbajt 4-3-ra nyerte meg. A meteorológusok szerint ma is változékony időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék is lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Two Colors és Stereo, 8 perccel járunk 8 óra után. A mai napon a gyermekek ünnepén egy gyereknapi nyereményjáték sorozatot indítottunk a rádió Facebook oldalán. Az első nyertest már ki sorsoltuk a múlt óra végén. Gyepesi Kész Zsuzsánna Krisztina nyerte a László Construct Kft. Által felajánlott trambulin parkba való egy darab, egy órás családi belépőt, ami 4 személy számára szól. Említettem, ráírunk majd a nyertesekre, ugyancsak Facebookon tudatva velük, hogy mi a teendő, de közben megy tovább a játék, nincs megállás. Ebben az órában a Wonderwall Climbing Gym jóvoltából 5 nyertest keresünk ki, 5 darab gyerekbelépő lesz az említett Wonderwall Climbing Gymbe. Lehet falra mászni. Néha a felnőttek is a gyerekek miatt a falra másznak, nem most a gyerekek mászhatnak falra, és gondolom, hogy ebben sokkal nagyobb örömet nyernek. Lehet véleményezni, lehet losztalgiázni, visszatérni gyermekkorunk legemlékezetesebb élményeire. Olvasunk hamarosan ezekből, mert már 60-nál is több hozzászólás van. És jók. Sőt, talán beindítanak bennünk valamit, hogy előjön nálunk is egy flash, vagy egy élmény, egy emlék, egy csintevés, vagy egy aranyköpés. Annyi minden van.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.

Get lucky, légy szerencsés. Hát remélem, hogy a gyerekek is szerencsések lesznek, mert hát nem kék az ég, nem süt a nap, felhős. De én azt mondom, hogy ennél rosszabb ne legyen, csak ne essen az eső. Ennyi. Szóljunk a fennvalónak, tényleg a gyerekek kedvében járhat, igazán ezt megteheti, mert ha nem, akkor azt fogjuk mondani, hogy ennél jobban is kapálhatna végezhetni a munkát, hiszen mit vétettek a gyerekek? Hát ki lehet magyarázni, tudom, de nem fogadunk el semmilyen kifogást. A mai nap a gyerekeké. Ezt egyébként lehet tapasztalni a rádió Facebook oldalán is, ahol folytatódik a nyereményjáték sorozatunk. Egy nyertesünk már van, öttel gazdagítjuk ezen nyertes lista összetételét, hiszen az óra végén 5 gyerekbelépőt sorsolunk ki a Wonderball Climbing Gym jóvoltából. Mit kell tenni? Nosztalgiázni, visszaemlékezni, hogy mik voltak, vagy milyen csintevés, vagy milyen élmény volt a legemlékezetesebb a gyerekkorunkban, úgyhogy még ma is elevenen él bennünk. Na nézzük, mi van itt? Timea írta, az egyik kedvenc gyermekkori emlék, közben jönnek a kommentek, sugrál a itt, de nem baj, csak jöjjenek. Tehát az egyik kedvenc gyermekkori emlékem egy közös sátorozás a szomszédokkal. Egy csapat gyerek és egy felnőtt együtt töltötte az estét sok nevetéssel és kalanddal. Ott volt Éva néni is, aki szemüveg nélkül majszolta a sós rudakat. Mi gyerekek egyszer csak észrevettük, hogy a rudakon mászkáló hangyákat kömény magnak nézi, és jó ízűen eszi tovább. Mi persze mindent láttunk, de egy szót sem szóltunk. Gonosz gyerekek. Csak összenéztünk, és próbáltuk visszatartani a nevetést. Akkor ez volt számunkra a világ legviccesebb jelenete. Még ma is mosolyogva gondolok vissza rá, írja Timea. Valaki még írta, erre emlékszem, láttam, vagy akár részese is voltam. Törtük a téglát paprikapornak, szedtük a falevelet pénznek, és vásároztunk, illetve a gumizások nagy bulik voltak. Igen, ezt általában a lányok játszották, de amúgy én is szerettem játszani, ugye akkoriban talajtornáztam 3 éven keresztül, jó voltam ebben, de mi úgy neveztük, hogy patch, mert hogyha nem osztad össze úgy, ahogy kellett, egyik láb a gumi alá, a másik láb felé, és akkor átmentél, átugrottál a másik gumira, ott a másik lábot kellett, a gumi alá kerüljön, és mit tudom én, a bal lábod a gumira rá, na, nem volt könnyű, ugye tették bokára, térdig, aztán derékig, na az... Jó kis játék volt. Na, várjuk a további kommenteket, hiszen aki kommentel, az meg is pályázza. Na, nyereményünk valamelyikét, sok van. Ne felejts, fagyizó, majd 9 és 10 óra között, Manó fagyizó, Póni Birodalom, Dentál Centrum, Luna Cukrászda, AVG Játék Centrum, Eperke, Gyereküzlet, szóval ők mind beszálltak ebbe a játéksorozatba, köszönjük szépen a támogatást. Gyerekek a Balaton parton, és Facebookozóknak pedig a részvételt.

A foci világában, különös tekintettel az európai klubfocira, Budapest volt a főváros, az európai főváros, hiszen a magyar főváros volt a házigazdája a Bajnokok Ligája döntőjének. Azonban a mai napon már nem a foci kapja a főszerepet, legfeljebb akkor, hogyha gyerekek játsszák. Nemzetközi gyermeknapon szelykin is készülnek, csak az időjárást tartson ki, mi pedig nyereményjáték sorozatot indítottunk. Ebben az órában 5 nyertest kerítünk elő azok közül, akik kommenteltek a Star Rádió legfrissebb posztjára. Tessék lecsekkolni! A gyerekek kedvéért, ha másért nem. Like a child, mint egy gyermek. Fábián Júliás Zuhelker dalát halljuk. 8:33 perc a pontos idő.

Overjoyed, amikor valaminek igencsak örülünk, remélhetőleg a gyerekek a mai napon igencsak örülni fognak mindannak, amivel készülnek ahhoz, hogy még szebbé tegyék a gyerekkorukat. Az úgy általában szép szokott lenni, vagy ha tényleg így évtizedek távlatából is szépnek tűnik, még a ronda dolgok is megszépülnek, de amúgy a boldog gyermekkor szerintem az alap, tehát nem tudom másképp elképzelni a gyermekkort, és ahogy iragatják a véleményeket, a visszaemlékezéseket a Star Rádió Facebook oldalára, de jó látni, hogy igen, ott vannak még bennünk azok az emlékek, és akkor még jöjjön néhány vélemény, néhány élmény a gyermekkorból, amit immár a felnőttek tolmácsolnak. Ezt már olvastam. Igen, sokszor labdáztunk a kertben, ahol elég gyakran letörtünk egy-két virágot. Ez a mamáknak sosem tetszett, így mindig elkobozta a labdát, de amikor nem vette észre, mi nekiálltunk megkeresni a házban, volt, hogy megkaptuk, így kereshette az új helyet, ahol eldugja a legközelebb. Elmentünk a barátokkal május 1-én sátorozni, lehettünk 15-16 éves kamaszok, óriási jégeső lett, utána a lapítóinkkal kaparáztuk a jeget a sátor körül, és ment a móka tovább. Meg nem volt ennyi medve, hogy félnünk kelljen kimenni a természetbe, óriásiakat kirándultunk, csavarogtunk, mentünk magunkra a strandra, a táskánkban egy szendvics, víz és egy fagyi ára. Bizony. Volt ez így? Várjuk a további kommenteket, azok között, akik ezt megteszik, óránként sorsolunk 1, 2, 3, 4, akár 5 nyereményt is.

0: like music. Star reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
3: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és bokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak írd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak 2 gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
5: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
6: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
5: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
6: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
5: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
6: Mozdulj ki a hétköznapokból és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
5: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.

Kamrad és Feel Alive, 9 perc választ el 9 órától. Folytatódik a gyereknapi nyereményjátékunk, újabb órát zárunk, újabb nyerteseket sorsolunk. Ezúttal a Wonderwall Climbing Gym jó voltából, az imént szólt a reklámjuk egyébként, remélem, hogy figyeltek azok, akik esetleg megpályázták ezt a nyereményt. 5 darab gyerekbelépőt sorsolunk most ki, 5 nyertesünk lesz, valószínűleg, hogy a felnőttek nyernek, de hát nyilván, hogy a nyereményüket majd átadják a gyerekeknek, hogy ők legyenek a haszonélvezőjük. Akkor nézzük a következő sorsolást, tehát nyertesek száma az 5, hozzászólók, minden hozzászóló csak egyszer nyerhet, tehát ha 2 hozzászólása van, akkor is csak egyszer vesz részt ezen a sorsoláson. Egy kattintás, sorsolás folyamatban, sorsolás folyamatban, hol a dopergés, ja mindegy, már késő, megvannak a nyertesek. Noémi Lőrinc, Júlia Kovács, Emilia Fancsali, Tibor és Magdika Kacsó és Enikő Farkas. Nézegetem, miket írnak, de hát ezeket úgyis majd fel fogom olvasni. Egyet azért hadd emeljek ki, épp a legutóbbiét, Farkas Enikő, aki azt írta, hogy nekem nagyon sok csínyem volt. Többek között a kolozsvári bíró mese nagyon megihletett, aminek a családom kellett viselje a következményeit. A nevem magam után mindenhová belevéstem. Kicsi kapuba, ajtóba, ablaktalpába, lakkozott fotelkarjára. Na, volt ott öröm a szülőknél. Hát igen. Köszönjük a játékot, gratulálunk a nyerteseknek, akik eddig nem nyertek, semmi gond, aki legalább egyszer kommentelt a nap folyamán, minden egyes sorsoláson részt vesz. Egy óra múlva pedig a Ne felejts fagyizó jóvoltából ugyancsak 5 nyertest fogunk kisorsolni, 5 darab 10 gombócos fagyikupon, tehát mindegyik nyertes 10-10 gombócot fog majd fogyasztani az utalványa alapján. Úgyhogy várjuk a további kommenteket, tessék lecsekkolni a rádió Facebook oldalát. 9-kor jöhetnek a hírek is.

0: Több medve is megjelent a városban. Haladékot kaptak az egészségügyi beruházások. Vereséggel zárt a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Több mint 1200 egészségügyi beruházás kapott haladékot. Az Egészségügyi Minisztérium uniós forrásokból finanszírozza a kórházak korszerűsítését, új egészségügyi létesítmények építését, valamint az egészségügy digitalizációját célzó projekteket. A beruházások megvalósítását veszélyeztették a közeledő határidők, ezért Cseke Attila fejlesztési miniszter rendelettel meghosszabbította a folyamatban lévő projektek kivitelezési határidejét. A munkák a korábbi június 30-ai határidő helyett augusztus 15-éig fejezhetők be. A hosszabbításra azért volt szükség, mert számos beruházás már a kivitelezés végső szakaszában van, ugyanakkor a június végi határidő több esetben túl szorosnak bizonyult volna. Nem hagyta jóvá az RMDSZ Gyergyószéki Szervezetének jelölő bizottsága Barti Tihamér jelölését a szervezet elnöki tisztségére. A döntést a politikus ellen folyamatban lévő bírósági ügyre, valamint az RMDSZ korábbi határozataira és belső szabályzataira hivatkozva hozták meg. A jelölő bizottság ugyanakkor elfogadta Bende Sándor parlamenti képviselő pályázati dossziéját, így jelenleg ő az egyetlen jóváhagyott jelölt a tisztségre. A hétvégén a város több pontján is megjelentek medvék. Pénteken este a Rózsa utcában, szombaton reggel a Fások utcában, a Terülő út mellett, illetve a Csereháton és a Szejkefürdőn is láttak medvét. A megfigyelések szerint egy magányos, illetve egy bocsos anyamedve is van a Szent Imre és a Rózsa utca környékén. Szombaton reggel a Terülő út közeléből, a Fások utcájából kergettek vissza egy medvét a természetbe. A város területén szinte minden nap volt egy-egy roaler riasztás, többek között a Tulipán, a Jázmin és a II. Rákóczi Ferenc utcákban is jelent meg medve. Amennyiben medvét észlel valaki, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Tilos megközelíteni vagy etetni az állatokat. A bejelentés után mindig helyszínre mennek a rendőrök és a csendőrök, amennyiben a medve agresszív, a vonatkozó törvények alapján le lehet lőni. Véget ért a labdarúgó női szuperliga, a székelyudvarhelyi Vasas Femina hazai pályán búcsúzott közönségétől, ellenfele a gyulafehérvári Unériá együttese volt. A mérkőzést a vendégek nyerték 7-2-re, a Vasas az alsóházi rájátszás utolsó helyén végzett. A bajnokságot a konstancai Fárul együttese nyerte, az FK Csíkszereda a 2. helyen végzett. A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját. A francia csapat megvédte címét a budapesti Puskás Ferenc arénában lejátszott Arsenal elleni fináléban. A vezetést az Arsenal szerezte meg a 6. percben Kai Havertz góljával, a párizsiak a 65. percben egyenlítettek Dembélé 11-esével. A rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, amely nem változott a hosszabbításban sem. A Paris Saint-Germain a 11-es párbajt 4-3-ra nyerte meg. A meteorológusok szerint ma is változékony időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék is lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
7: Add nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

Diana, relax, take it easy, 9 óra múlt 19 perccel folytatjuk a gyereknapi nyereményjáték sorozatunkat. Ebben az órában a Ne felejts fagyizó jóvoltából 5 darab, egyenként 10 gombócos fagyi kupont sorsolunk ki, tehát 5 nyertesünk lesz, és őket azok között, vagy közül sorsoljuk ki, akik kommenteltek a Sztár Rádió legutóbbi posztjára, ami nyilván a gyereknappal kapcsolatos. Régi élmények felelevenítését kértük a posztoloktól, a kommentelőktől, és jönnek, több mint 100 van már, 120 valamennyi. Nem is az a lényeg, hanem az, hogy miket írnak. Na nézzük, vegyük még. Milyen gyerekkoruk volt azoknak, akik kommentelnek. Enikő írja: kotyáztunk, gumiztunk, a szomszéd gyerekekkel sátraztunk, boltoztuk, gyűjtöttük és cserélgettük a szalvettákat, gondosan kisimított csokis papírokat, a Magyarországról kapott kerek rágógumival, az a golyós, igen, pukkasztóversenyt szerveztünk, a román rágókból tényleg nem nagyon lehetett lufit fújni, nem unatkoztunk egy percet sem. Ugyancsak Enikő írta, de mondtam, mert két komment az lehet, három is, öt is, úgyis csak egyel vesz részt a sorsoláson. Divat bemutatót szerveztünk, fuszulyka leveleket, bojtorjánt ragasztottunk a ruhánkra, különböző mintákat formázva, a körmünkre pedig virágszirmokat tettünk. Levente írja: emlékszem, ilyenkor mindig elmentünk egésznapos kirándulásra, a resztetőre, szalonnasütés, erdőjárás, a rezoldalának a felkutatása jó volt. Bandáztunk, virágot szedtünk, bogarakat figyeltünk meg, gusszekereket, szekeret csináltunk, papsajtot és sóskát gyűjtöttünk, a végén letelepettünk és megettük. Mihály írja: a gyerekkori emlékem a sok csínytevés, ablaktörés, labdával, csengetés, házakba, a kapuba, kaputelefonba, pizzafutárnak kiadva magunkat, ablakbetörés, focilabdával, és még sorolhatnák, de nagyon hosszú lenne. Dalma írja: a kedvenc gyerekkori emlékem a késő estig tartó bujocskázás a barátokkal. Annyira belefeledkeztünk a játékba, hogy észre sem vettük, milyen gyorsan telik az idő. A templom harangszava volt a jel, hogy vége a napnak és ideje hazamenni. Szép idők voltak, amikor a legnagyobb gond az volt, hogy kiszámoljon a legközelebb. Várjuk a további kommenteket. Az óra végén pedig sorsolunk.

Enrique Iglesias, Can You Hear Me? 9 óra 35 perc, folytatjuk a gyereknapi nyereményjáték sorozatunkat. Köszönet a szponzoroknak, High Jump, Trampolin Park, László Konst, itt már kisorsoltuk a nyertest, Wonderwall Climbing Gym, itt is kisorsoltuk már az 5 nyertest, ebben az órában a Ne Felejts Fagyizó 5 darab egyenként 10 gombócos fagyi kuponjának keresünk tulajdonost, aztán a Manó Fagyizó egy fagyitortával szállt be a játékba, Póni Birodalom és Mini Dino Park egy családi belépővel, a Dentál Centrum 3 darab egyenként 300 lees értékű fogászati utalvánnyal vagy röntgennel, Luna Cukrászda 10 darab 50 lees értékű fagyi utalvánnyal, az AVG Játékcentrum 5 darab egyenként 100 lees értékű utalvánnyal, és az Eperke Gyereküzlet is egy utalvánnyal szállt be a játékba. Hamarosan még szóvá teszek néhány kommentet, ugyanis próbálunk egy gyerekkori élményeket feleleveníteni, erre kértük hallgatóinkat, posztoljanak, és ha ezt megteszik, akkor az említett nyereményekből bármelyiket megnyerhetik. Csoda, hogy még élünk. Well, hello, és Lil Frank.

Amy Winehouse, Back to Black. Nézzük a véleményeket, a gyerekkori nosztalgiázásokat. Ezek mind ott vannak a Star Rádió Facebook oldalán a legutóbbi posztunkhoz, amely egyben egy nyereményjáték is, és ez a feltétele a részvételnek, hogy kicsit nosztalgiázzunk. Nézzük, miket írtak. Bandázás a blokkok között, a többi blokkban lakó gyerekekkel sátraztunk, játszottunk egész nap mindenféle játékot. Utána a saját gyerekkel való gyereknapozás, az is nagy élmény volt. Mária írja, falusi leánykaként a szabadban játszás és bandázás mellett nagy élmény volt, amikor behoztak udvarhelyre, elvittek a parkba, játszótérre, utána beültünk egy cukiba és ettünk valami finomat. Adrián Anna írja, este későig az udvaron játszottunk, mindenből is játékot csináltunk, ritkán veszekedtünk, a legszebb évek voltak, nem kellett sem telefon, sem semmi kütyű, egy labda legyen, és akkor minden oké volt. Annyi játékunk volt, foci, gumizás, bujocska, labdabujocska, pincebujocska, tulizás, 21-ezés, határa csillagoség, jó lenne újra gyereknek lenni, csak egy kicsit legalább egy játék erejéig. Hát most éppen játszunk! Nézzük, mi van még. Gyerekként az utcán gumiztunk, sáncban kártyáztunk, vakációban minden este mentünk be a házba, elszöktünk olyan helyekre, ahova nem engedtek volna el, szénába ugráltunk a nagyszülőknél. Nézzük, mi van még. Gyerekkoromban minden nyarat a nagyszüleimnél töltöttünk, nagyon szerettem ezeket az időszakokat, persze. Enyhébb volt a szülői felügyelet, engedékenyebbek a nagyszülők, ezt tudjuk jól. Mert mindig sok közös programunk volt, a nagymamám gyakran készített nekünk gyurmát, amiből órákon át különböző figurákat formáztunk, napközben sokat römisztünk, esténként pedig előkerült a gitár, együtt gitároztunk és énekeltünk. Ezek a nyári napok tele voltak vidámsággal és szeretettel, ezért máig a legszebb gyerekkori emlékeim közé tartoznak, írja Nóra. Várjuk a további kommenteket, és még ebben az órában sorsolunk a Ne Felejts fagyizó jóvoltából 5 darab, egyenként 10 gombócos fagyikupont.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés? Nem probléma. Itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székely udvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolja, sejme

0: és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

James Young és Loving to Infinity. 4,5 perc választ el 10 órától, akkor jönnek a Star Radio legfrissebb hírei, viszont most jön a legújabb, a legutóbbi sorsolás, a soron következő. Lesz még ilyen egész nap folyamán. Ezúttal a Ne Felejts fagyizó jóvoltából 5 darab, egyenként 10 gombócos fagyikupont sorsolunk ki. És akkor vegyük ezt a B-Social honlapot, amely automatikusan kidobja azt az 5 nevet, amire szükségünk van. Nyilván azok között választ, akik hozzászóltak. Minden hozzászóló csak egyszer vesz részt ezen a sorsoláson. Nyertesek száma 5, tehát jó kattintás. Sorsolás folyamatban. Ha vannak több mint 150, és ahogy egyre többen lesznek, annál nehezebben adja ki a nyerteseket, de megvannak, és akkor mondom is az 5 nevet, a print screen-t hamarosan posztolom, frissítem. Egyelőre még a legutóbbi Wonderwall Climbing Gym print screen-je van kitéve, de ezt most fogom frissíteni, és azokon a következő neveket olvassuk majd. Simon

Melinda, Nagy Éva, Eszter Farkas, Lukács Melinda, Mária Emőke Bálint. Van itt minden, összegyűltünk a tompház előtt, gyerekekkel is játszottunk. Késő estig tartó bujocskázások, gumizások, télen szánkózás, bujocska, biciklizés, gumizás, labdázás és sok-sok kirándulás. Hétvégi házunk volt, oda mentünk mindig, és ott tomboltuk ki magunkat. A nyerteseink nagyjából ezeket a hozzászólásokat írták. Tessék leellenőrizni a rádió Facebook oldalán, a print screen alapján, és aki nyert, az menjen. Hát ebben az esetben ugyan ne felejts fagyőzóba, mi leadjuk a nyertesek nevét, úgyhogy tudni fogják, kik azok, akik nyertek a játékunkon ezen. A következő órában a Manó fagyizó jóvoltából egy fagyitortát fogunk kisorsolni. No, egy órán belül az biztos. Most azonban közeledünk a legfrissebb hírekhez, és zárjuk ezt az órát a Why Don't We dalával, Falling. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Szennyeződés került a Nagyküküllőbe. Jövő héten nyílik a strand. A finnek nyerték a hoki VB-t. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Orosz gyártmányú drón csapódott be a Galaci tömbházba, jelentette ki tegnap Nikus Ordán államfő. Tegnapi bejegyzése szerint a szakértői vizsgálat minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a becsapódott eszköz egy orosz eredetű drón volt. Az államfő hangsúlyozta, Románia nem hagyhat figyelmen kívül olyan incidenseket, amelyek veszélyeztetik az állampolgárok biztonságát, a nemzetbiztonságot vagy az ország szuverenitását. A jelentés szerint a roncsokon talált gyártási jelölések, műszaki feliratok, szerkezeti elemek és felhasznált anyagok megegyeznek azokkal a jellemzőkkel, amelyeket a korábban vizsgált Geránd 2-es típusú drónok esetében is azonosítottak. Június 10-ére tervezik a Székelyudvarhelyi Városi Strand idei megnyitását, amennyiben az időjárási körülmények ezt lehetővé teszik. A létesítményben az elmúlt időszakban több felújítási munkát is elvégeztek, újrafestették a medencéket, korszerűsítették a mosdókat, valamint megújították az étkeztetési részleget, amely így higiénikusabb körülmények között működhet. A helyi lakók számára a belépő jegyek ára változatlan marad, a nagycsaládosok továbbra is kedvezményben részesülnek. Vasárnap délután fehér habos szennyeződés jelent meg a Nagyküküllő Székelyudvarhelyi szakaszán. A helyi rendőrség vizsgálata során hasonló anyagot találtak a Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák csapadékvíz elvezető rendszerében is. Az ügy kivizsgálásába bevonták a Harvíz RT szakembereit. Az elsődleges feltételezések szerint a problémát az előregedett esővíz és szennyvíz hálózat, valamint a két rendszer közötti nem megfelelő kapcsolat okozhatja. A vizsgálat ezen a héten folytatódik, a szennyeződés pontos forrásának azonosítása után pedig megkezdik a szükséges javításokat. Folytatódott a minifutball Európa-bajnokság Pozsonyban. A legjobb 8 közé jutott Magyarország, miután 2-2-es döntetlen után szétlövéssel jutott tovább a Bosznia ellenében. Románia ma játszik 8-at döntőt, fél héttől Ausztria lesz az ellenfele. Finnország nyerte a jégkorong világbajnokságot. A Zürichben lezajlott döntőben a házigazda Svájc ellen a finnek a hosszabbításban szerzett góllal nyertek 1-0-ra. Finnország történelme során 5. alkalommal nyerte meg a világbajnokságot. A bronzmeccsen Norvégia nyert, hosszabbításban 3-2-re legyőzte Kanadát. Ezzel fennállása első VB érmét szerezte. A meteorológusok szerint ma délelőtt borús, esős idő lesz térségünkben, enyhe lehűlés következik be az elmúlt napokhoz képest, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge lesz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki 30 megyére. Köztük Hargita megyére is, a viharos időjárás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A riasztás ma 12 órától holnap 10 óráig érvényes. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérséklet értékek 18 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól. Viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
7: Meghihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

Folytatódik a gyereknapi nyereményjáték sorozatunk, köszönet a támogatóknak: High Jump Trampolin Park László Konst, Wonderwall Climbing Gym, Ne felejts fagyizó, Manó fagyizó, Pony Birodalom és Mini Dino Park, Dentál Centrum, Luna Cukrászda, AVG Játékcentrum és Eperke Gyereküzlet. Minden órában egy-egy nyereményt, vagy akár többet is, van olyan, hogy ötöt, sőt, láttam, igen, van olyan is, hogy 10 nyertest sorsolunk egy órán belül. Ebben az órában csak egyet, a Manó fagyizó jó voltából egy fagyitortának keressük meg a szerencsés és mondhatni boldog nyertesét. Bárki részt vehet ezen a nyereményjátékon, kommenteljen a Star Rádió legutóbbi gyereknapi nyereményjátékkal kapcsolatos posztunkhoz. Van már 163, hát valószínűleg, hogyha frissítek, akkor ennél jóval több lesz. Néhány másodperc türelem, és akkor jön a frissítés. Nézzük. 163, igen. Várjuk a további kommenteket, az óra végén ezek közül sorsoljuk ki a fagyitortát.

Enya és Only Time, 10 óra 34 perc van, folytatjuk a gyereknapi nyereményjáték sorozatunkat, ebben az órában is sorsolunk, hamarosan. Támogatóink a High Jump, a Trampolin Park László Konst, a Wonderworld Climbing Gym, a Ne Felejts vagy Izzó, a Póni Birodalom és Mini Dino Park, a Dental Centrum, a Luna Cukrászda, az AVG Játék Centrum és az Eperke Gyereküzlet. És a Manó Fagyizó, ebben az órában ők azok, akik biztosítják a nyereményt, egy darab fagyitortát, ezt fogjuk kisorsolni hamarosan a kommentelőink között. Tessék lecsekkolni a Star Rádió Facebook oldalát. Nézzük a legújabb hozzászólásokat, visszaemlékezéseket. Gyerekkorom, ezt Anna Mari írja, gyerekkorom legszebb emléke a patakban fürdés. A patak mellett lakott egy idősebb néni, akinek nem volt gyereke, folyton elkergetett minket, mert zavarta a hangunk. Kész haditervünk volt a néni ellen. 2. A hamis, tiszta, szivacsos Adidas papucsba a barátnőmmel mindig követ raktunk, hogy magas sarkú legyen. Aztán, ha elszakadt, nem mertünk hazamenni. 3. A szombati kenyérsütés, péntek este nem, már mindig lejött segíteni Pityókát hántani, az egész család együtt volt, a vacsora székely hambi volt Pityóka túróval, mert a malmozás fuszulykával és kukorica szemmel, tehát ez hiányzik. Na, mi van még? Falusi lányként összegyűlt az egész utca, gyereksserege, labdabújocskáztunk, pittyeztünk, télen pedig jókat szánkoztunk, az egész utca csengett a ricsajozástól, de esti harangszóra mindenki szedte arra a sátorfáját, és hazafele igazi jó pillanatokat töltöttünk. Na, még egyet. Tömbház körüli bandázások, pingpongozások, a parkolókban alig voltak autók, így nyugodtan kastélyozhattunk. A tömbház mögötti kis oldalon tanultunk meg korcsolyázni. Igazi jó gyerekkorunk volt, remélem a mi gyerekeink is meg tudják élni igazán a gyerekkorukat. Reméljük mi is.

Gyerekkoromban nem értékeltem, de visszagondolva a legszebb emlékeim közé tartozik, hogy a nagyszüleim elvittek unokatesóstól hetekre az erdőre. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, hálás vagyok nekik és a szüleimnek is, írja Jutka. Zsuzsa írja, szép emlék a nyári esték, késő délutánok, amikor 9 köveztünk, nagy fürdések a nyikón, akkor még tiszta volt a víz, és néhol egy méternél is mélyebb, mára ez sajnos nem így van. Sokat jártunk cseresznyét szedni mezőn, medvesen volt. Na igen, mondjuk ő málnászni szokott, de nem manapság már nem feltétlenül kell málnászni ahhoz, hogy találkozzunk vele. Más volt akkor, na tényleg. Elmertek engedni a szüleink, akár a Hargitára, és menjetek sátorral 3-4-5 napra, semmi baj. Melyik szüle meri elengedni? Szóval azért változtak a dolgok. Mindig örömmel gondolok a gyerekkoromra, már csak az örömmel tölt el, hogy milyen természetes volt minden, telefon és internet nélkül is megkaptuk egymást a játszótéren, tudtuk hányra kell ott lenni, szuper gyerekkor volt. Esti futballozás volt a gyerekkori szép emlékem. Na hát, vannak itt kommentek, úgyhogy ezek közül most sorsolunk egyet. Egy nyereményünk van, a Manó fagyizó jóvoltából egy fagyitorta, szuper gyerekkor volt. Esti futballozás volt a gyerekkori szép emlékem. Na hát, vannak itt kommentek, úgyhogy ezek közül most sorsolunk egyet. Egy nyereményünk van, a Manó fagyizó jóvoltából egy fagyitorta. De amúgy elárulom, hogy jön majd kolléganőm Bedi Erika, és akkor nála az első óra nyereménye egy családi belépő lesz a Póni Birodalom és Mini Dino Parkba. Az majd később, egyelőre keressük meg a fagyitortának a tulajdonosát. Nyilván ehhez sorsolunk, egy nyertes, és hozzászólok, minden hozzászóló csak egyszer, kattintás! Folyamatban. Júlia Piroska sárból főzicskél, és mindig a kedvencem volt, írta a Facebook oldalunkra. Gratulálunk neki, posztoljuk a print screent, ami rajta van a neve, és hát minden más nyeremény esetében az adott támogatónál kell jelentkezni. Ugye most Júlia Piroska esetében a Manó fagyizónál mi a neveket leadjuk a játékunk támogatóinak, ők tudni fogják, hogy kik azok, akik nyertek, úgyhogy csak el kell mondani. Rádiójátékán nyertek, így hívják az illetőt, és lecsekkolják is. Jöhet is a nyeremény. 1 vagy 10, mert lesz olyan óra is, hogy 10. Igen, például a Luna cukrászda 10 darab 50 lejes értékű fagyutalványt dobott be a Dentál Centrum, 3 darab, egyenként 300 lejes fogászati utalványt, az AVG Játékcentrum 5 darab 100 lejes értékű utalványt, vagy az Eperke Gyereküzlet 1 darab 150 lejes értékű utalványt. Maradjanak velünk! Kolléganőm Bedő Erika majd folytatja. Gratulálunk Júlia Piroskának!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sportutca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba! Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés, nem probléma. Itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít. Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: Szennyeződés került a Nagyküküllőbe. Jövő héten nyílik a strand. A finnek nyerték a hoki VB-t. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Orosz gyártmányú drón csapódott be a Galaci tömbházba, jelentette ki tegnap Nikus Ordán államfő. Tegnapi bejegyzése szerint a szakértői vizsgálat minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a becsapódott eszköz egy orosz eredetű drón volt. Az államfő hangsúlyozta, Románia nem hagyhat figyelmen kívül olyan incidenseket, amelyek veszélyeztetik az állampolgárok biztonságát, a nemzetbiztonságot vagy az ország szuverenitását. A jelentés szerint a roncsokon talált gyártási jelölések, műszaki feliratok, szerkezeti elemek és felhasznált anyagok megegyeznek azokkal a jellemzőkkel, amelyeket a korábban vizsgált Gerán 2-es típusú drónok esetében is azonosítottak. Június 10-ére tervezik a Székelyudvarhelyi Városi Strand idei megnyitását, amennyiben az időjárási körülmények ezt lehetővé teszik. A létesítményben az elmúlt időszakban több felújítási munkát is elvégeztek, újrafestették a medencéket, korszerűsítették a mosdókat, valamint megújították az étkeztetési részleget, amely így higiénikusabb körülmények között működhet. A helyi lakók számára a belépői jegyek ára változatlan marad, a nagycsaládosok továbbra is kedvezményben részesülnek. Vasárnap délután fehér habos szennyeződés jelent meg a Nagyküküllő Székelyudvarhelyi szakaszán. A helyi rendőrség vizsgálata során hasonló anyagot találtak a Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák csapadékvízelvezető rendszerében is. Az ügy kivizsgálásába bevonták a Harvíz RT szakembereit. Az elsődleges feltételezések szerint a problémát az előregedett esővíz és szennyvízhálózat, valamint a két rendszer közötti nem megfelelő kapcsolat okozhatja. A vizsgálat ezen a héten folytatódik, a szennyeződés pontos forrásának azonosítása után pedig megkezdik a szükséges javításokat. Folytatódott a minifutball Európa-bajnokság Pozsonyban. A legjobb 8 közé jutott Magyarország, miután 2-2-es döntetlen után szétlövéssel jutott tovább a Bosznia ellenében. Románia ma játszik 8-at döntőt, fél héttől Ausztria lesz az ellenfele. Finnország nyerte a jégkorong világbajnokságot. A Zürichben lezajlott döntőben a házigazda Svájc ellen a finnek a hosszabbításban szerzett góllal nyertek 1-0-ra. Finnország történelme során 5. alkalommal nyerte meg a világbajnokságot. A bronzmeccsen Norvégia nyert, hosszabbításban 3-2-re legyőzte Kanadát. Ezzel fennállása első VB érmét szerezte. A meteorológusok szerint ma délelőtt borús, esős idő lesz térségünkben, enyhe lehűlés következik be az elmúlt napokhoz képest, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge lesz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki 30 megyére. Köztük Hargita megyére is, a viharos időjárás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A riasztás ma 12 órától holnap 10 óráig érvényes. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérséklet értékek 18 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól. Viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefestival.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorult fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
8: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
9: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
10: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi, és saját.
4: Közérdekű hirdetés következik.
0: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dino parkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilvapálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca egyes szám alatt és a mobil standnál is.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.

0: Szennyeződés került a nagyküküllőbe. Jövő héten nyílik a strand. A finnek nyerték a hoki VB-t. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Orosz gyártmányú drón csapódott be a Galaci tömbházba, jelentette ki tegnap Nikus Ordán államfő. Tegnapi bejegyzése szerint a szakértői vizsgálat minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a becsapódott eszköz egy orosz eredetű drón volt. Az államfő hangsúlyozta, Románia nem hagyhat figyelmen kívül olyan incidenseket, amelyek veszélyeztetik az állampolgárok biztonságát, a nemzetbiztonságot vagy az ország szuverenitását. A jelentés szerint a roncsokon talált gyártási jelölések, műszaki feliratok, szerkezeti elemek és felhasznált anyagok megegyeznek azokkal a jellemzőkkel, amelyeket a korábban vizsgált Geránd 2-es típusú drónok esetében is azonosítottak. Június 10-ére tervezik a székelyudvarhelyi városi strand idei megnyitását, amennyiben az időjárási körülmények ezt lehetővé teszik. A létesítményben az elmúlt időszakban több felújítási munkát is elvégeztek, újrafestették a medencéket, korszerűsítették a mosdókat, valamint megújították az étkeztetési részleget, amely így higiénikusabb körülmények között működhet. A helyi lakók számára a belépő jegyek ára változatlan marad, a nagycsaládosok továbbra is kedvezményben részesülnek. Vasárnap délután fehér habos szennyeződés jelent meg a nagyküküllő székelyudvarhelyi szakaszán. A helyi rendőrség vizsgálata során hasonló anyagot találtak a Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák csapadékvízelvezető rendszerében is. Az ügy kivizsgálásába bevonták a Harvíz RT szakembereit. Az elsődleges feltételezések szerint a problémát az előregedett esővíz és szennyvízhálózat, valamint a két rendszer közötti nem megfelelő kapcsolat okozhatja. A vizsgálat ezen a héten folytatódik, a szennyeződés pontos forrásának azonosítása után pedig megkezdik a szükséges javításokat. Folytatódott a minifutball Európa-bajnokság Pozsonyban. A legjobb 8 közé jutott Magyarország, miután 2-2-es döntetlen után szétlövéssel jutott tovább a Bosznia ellenében. Románia ma játszik 8-döntőt, fél héttől Ausztria lesz az ellenfele. Finnország nyerte a jégkorong világbajnokságot. A Zürichben lezajlott döntőben a házigazda Svájc ellen a finnek a hosszabbításban szerzett góllal nyertek 1-0-ra. Finnország történelme során 5. alkalommal nyerte meg a világbajnokságot. A bronzmeccsen Norvégia nyert, hosszabbításban 3-2-re legyőzte Kanadát. Ezzel fennállása első VB érmét szerezte. A meteorológusok szerint ma délelőtt borús, esős idő lesz térségünkben, enyhe lehűlés következik be az elmúlt napokhoz képest, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge lesz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki 30 megyére. Köztük Hargita megyére is, a viharos időjárás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A riasztás ma 12 órától holnap 10 óráig érvényes. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 18 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól. Viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Feketi stílus. Nagy kedvencem. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
2: Hello nyár, június első napja, hát indítjuk a Sztár délutánt. Mennyire jó érzés most már azt mondani, hogy június van. És tényleg hivatalosan is elkezdődött a nyár, ezzel együtt pedig gyermeknap is van június első napján, hát rengeteg játék pörög a Sztár Rádióban, amiről majd hozom az infókat néhány perc múlva a reklámok után. Én azt kívánom mindenkinek, hogy legyen egy csodaszép hétfőnk, ugye ma nagyon sokan nem dolgoznak, hivatalos szabad nap van, csalogassuk együtt elő a napsütést, és éljük át újra ma azt, hogy milyen gyereknek lenni. Halott pénz 2026-os felvételével fogom indítani a mai műsort, amelynek címe az, hogy gyerekek, a mikrofonnál pedig 17 óráig Bedő Erika.

0: szárnya.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Udvarhely szívében, az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
4: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székelyudvarhely első beltéri mászótermébe.
8: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
7: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
8: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
7: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
8: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
7: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
9: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transp Tourral!
10: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
9: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
10: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
9: Ha indulsz, ha érkezel, Transp Tour International.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.

12 óra 18 perc gyereknapi hangulatban június első napján, hát ígértünk nektek rengeteg nyereményjátékot mára, óránként ugyanis értékes ajándékokat fogunk sorsolni. Csaba már a reggeli órákban látom, hogy elég sok utalványt kisorsolt, vannak is itt bőven nyertesek. Egyébként ezt a Star Rádió Facebook oldalán a kommentekben találjátok meg, hogy melyik órában ki lett a szerencsés nyertes. És a következőkben is folytatjuk, hiszen ebben az órában a Póni Birodalom és Mini Dino Park jóvoltából fogok sorsolni egy családi belépőt. Egy nyertesünk lesz 13 óra előtt jó néhány perccel, és azt majd kisorsoljuk a program segítségével. Az a lényeg, hogy a Facebook oldalunkon találtok egy posztot, és oda várjuk a hozzászólásokat arra a témára, hogy mi a kedvenc gyerekkori emléketek. Legyen az egy csíntevés, vagy éppenséggel egy nyári kaland, esetleg van-e olyan gyerekkori aranyköpésetek, amit a család mai napig emleget. Nekem például van úgy, hogy ezt el is fogom mondani majd a következő percekben, akkor, amikor majd beleolvasgatok a kommentekbe, most már 200 hozzászólás körül tartunk, úgyhogy várjuk továbbra is. És ne felejtsétek, hogy mindig ezekből a kommentekből fogunk sorsolni minden óra végén. Tehát a Póni Birodalom és Mini Dino Park jóvoltából lesz egy családi belépő kisorsolva ebben az órában. United Nations felvétele a 2000-es évekből. Azért a felnőtt korban is előjön néha belőlünk a gyerek.

0: Az egyik legnagyobb toplistás láger 2022-ből. Fél egy után 3 perccel gyereknapozunk és nyereményjátékot is indítottunk már a kora reggeli órákban. Az a nap témája, amire várjuk a válaszokat, hogy mi a kedvenc gyerekkori emléketek, legyen az egy csíntevés, vagy éppenséggel egy nyári kaland a vakációban. Esetleg van-e olyan gyerekkori aranyköpésetek, amit a család mai napig emleget, hogy jaj, emlékszel-e, amikor ezt mondtad, amikor 4-5 éves voltál? Nekem például van is, mai napig elkacagjuk otthon, hogy a fényképezésnek azt mondtam, hogy kémfékezés, és amikor édesapám borotválkozott, akkor azt mondtam, hogy apu barátkozik. Úgyhogy ezek az aranyköpések mai napig el vannak emlegetve, de szerintem mindenkinek voltak olyan beszólásai és megszorolásai gyerekként, amik nagyon viccesek. Jó, hát nézzük a hozzászólásokat. Kíváncsi vagyok, hogy miket írtatok. Én jelenleg rákattintok arra, hogy a legújabb kommenteket olvasnám el, mert Csaba már a délelőtti órákban néhányat beolvasott. Tünde azt írta, hogy a barátnőimmel azt játszottuk, hogy motoros találkozón vagyunk, és biciklikkel felvonultunk a falun. Sokat gumiztunk, bujócskáztunk, bokarakat gyűjtöttünk, este pedig hullócsillagokat néztünk. Kellemes emlékeim vannak a gyerekkoromból. Ezek mind szép dolgok. Beáta írta, hogy nekünk még igazi tartalmas gyermekkorunk volt, bármit csináltunk, az ma szép emlék. Szeretném, ha az én gyermekeim is felnőttként visszatekintve ugyanígy éreznék. Gabriella írta, hogy gumizás, ugrókötelezés és bandázás az egyik legszeretettebb emléke. Anetta írta, hogy fürödtünk a patakban nyáron, fára másztunk, játszottunk a környékbeli gyerekekkel az úton, mert akkor még lehetett. Aztán nézzük Rigó nagy Noémi Anita kommentjét. Akkor még gyerekkorunkban meg volt tartva a parkba a gyereknap udvarhelyen, és lehetett gyűjteni játékok által fityingeket. Emlékszem, hogy versenyeztünk, hogy ki tud többet gyűjteni, majd levásároltuk. És igen, pont tegnap említettem én is a barátnőimnek, hogy emlékeztek, amikor a városi parkban fityingeket kellett gyűjteni gyereknapon, és akkor arra lehetett vásárolni egy üdítőt, vagy valami finomságot. De most már nincsenek ezek a fityingek, habár azt mondják, hogy mai napig szoktak olyasmit szervezni a gyermeknapon, amire lehet vásárolni és tombolázni. Szeles Kincső írta, a gyermekkoromban a kis csészének azt mondtam, hogy kicsi csiporta. Na, ez is nagyon jó. Vicces lehetett. Renáta írta, hogy együtt játszottunk az egész utca, a környék gyereke. Jó, aztán Hajnalka kommentje a következő. Az összes gyerek összegyűlt az utcánkban, és estig voltunk kint, amíg anyukának a kapuba ki nem állt, és kiáltott, hogy ideje hazamenni. Játékházat építettünk, a sárból sütöttünk, főztünk, és a legjobb gyerekkorunk volt. Ezzel én is egyetértek, kedves Hajnika. Ó, mennyi jó komment, tényleg. Mindenki úgy látom, hogy jót nosztalgiázik most ezekkel a hozzászólásokkal és ezzel a témával. Fogunk még olvasgatni kommenteket. Addig is lehet írni, hiszen ebben az órában a Póni Birodalom és Mini Dino Park jóvoltából fogok sorsolni egy családi belépőt. Szerintem a gyerekek élveznék a pónikat, és szerintem a felnőttek is. Geszti Péter érkezik, és a Noé.
1: Eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés őse megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés, nem probléma. Itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sörbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
1: Reklámot hallottak!
6: Sztárrádió!
7: 10 perc múlva 13 óra, hamarosan sorsolok. Ne felejtsétek, hogy ma Szejkefürdőn óriási gyereknapi külön kiadás van. Tegnap volt az óriás majál is, hát azt kacagtuk, hogy május 1-én ugye elhalasztották a szervezők ezt az eseményt a rossz idő miatt, és végül tegnap rosszabb idő volt, mint akkor, ami lett volna május 1-én, de hát ilyen ez az időjárás, nem lehet kiszámítani. Sajnos ma délutánra is csapadékot jeleznek a meteorológusok. Nézzük gyorsan, hogy most jelenleg mit történik itt Székelyudvarhelyen. Nincs egyébként hideg, 19 fok van a városban, viszont délután olyan 3 óra után 40% esély arra, hogy lesz eső. De nem lesz egyébként nagy mennyiségű csapadék, csak az esti órákban. Tehát 8-9-10 órakor akkor már 80%-ra jósolják a meteorológusok a zápor zivatart itt Székelyudvarhelyen. Úgyhogy én azt mondom, hogy amíg jó idő van, addig mindenki látogasson a gyereknapra, a városi gyereknapra, Szejkefürdőn, mert rengeteg programmal várnak benneteket. És hát a tegnap nagyon jól sikerült az óriás majál is, a rossz idő ellenére is azért voltak résztvevők, nagyon sokan kigyalogoltak, kibicikliztek és kibuszoztak, mert hogy vannak buszok, és erről hozom a részleteket a következő órában, hogyha valaki még nem indult el Szejkefürdőre, akkor miért tegye azt. És hát akkor a Pony Birodalom és a Mini Dino Park jóvoltából sorsoljunk, én azt mondom, egy nyertest. Az fontos, hogyha olyan nevet fog kidobni a program, aki már nyert valamit az elmúlt órákban, akkor újra fogom sorsolni, mert azt szeretném, hogy mindenkinek adjunk esélyt, és hogyha már valaki egy utalvánnyal gazdagabb lett, akkor legyen gazdagabb más is. Na nézzük csak. A szerencsés nyertes az Tankó Timi, aztán úgy látom itt a listán, hogy nincs Tankó Timi nevezetű felírva, úgyhogy igen, Timi, gratulálunk neked. Ő azt írta, hogy kergetőztünk, bujocskáztunk, késő este hívtak, de nem mentünk be, inkább elbújtunk, hogy ne vegyenek észre. Ez volt az igazi gyerekkor, kedves Timi. Remélem, hogy boldog leszel a gyerekeiddel együtt és a családdal együtt, amikor ellátogattok a Dino Parkba és a Póni Birodalomba, ami egyébként Farkaslakán található. Hamarosan hozzászólásban is fogunk értesíteni, és privátban akkor megbeszéljük a részt.

0: Szennyeződés került a Nagyküküllőbe. Jövő héten nyílik a strand. A finnek nyerték a hoki VB-t. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Orosz gyártmányú drón csapódott be a Galaci tömbházba, jelentette ki tegnap Nikus Ordán államfő. Tegnapi bejegyzése szerint a szakértői vizsgálat minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a becsapódott eszköz egy orosz eredetű drón volt. Az államfő hangsúlyozta, Románia nem hagyhat figyelmen kívül olyan incidenseket, amelyek veszélyeztetik az állampolgárok biztonságát, a nemzetbiztonságot vagy az ország szuverenitását. A jelentés szerint a roncsokon talált gyártási jelölések, műszaki feliratok, szerkezeti elemek és felhasznált anyagok megegyeznek azokkal a jellemzőkkel, amelyeket a korábban vizsgált Geránd 2-es típusú drónok esetében is azonosítottak. Június 10-ére tervezik a székelyudvarhelyi városi strand idei megnyitását, amennyiben az időjárási körülmények ezt lehetővé teszik. A létesítményben az elmúlt időszakban több felújítási munkát is elvégeztek, újrafestették a medencéket, korszerűsítették a mosdókat, valamint megújították az étkeztetési részleget, amely így higiénikusabb körülmények között működhet. A helyi lakók számára a belépő jegyek ára változatlan marad, a nagycsaládosok továbbra is kedvezményben részesülnek. Vasárnap délután fehér habos szennyeződés jelent meg a Nagyküküllő székelyudvarhelyi szakaszán. A helyi rendőrség vizsgálata során hasonló anyagot találtak a Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák csapadékvízelvezető rendszerében is. Az ügy kivizsgálásába bevonták a Harvíz RT szakembereit. Az elsődleges feltételezések szerint a problémát az előregedett esővíz és szennyvízhálózat, valamint a két rendszer közötti nem megfelelő kapcsolat okozhatja. A vizsgálat ezen a héten folytatódik, a szennyeződés pontos forrásának azonosítása után pedig megkezdik a szükséges javításokat. Folytatódott a minifutball Európa-bajnokság Pozsonyban. A legjobb 8 közé jutott Magyarország, miután 2-2-es döntetlen után szétlövéssel jutott tovább a Bosznia ellenében. Románia ma játszik 8-at döntőt, fél héttől Ausztria lesz az ellenfele. Finnország nyerte a jégkorong világbajnokságot. A Zürichben lezajlott döntőben a házigazda Svájc ellen a finnek a hosszabbításban szerzett góllal nyertek 1-0-ra. Finnország történelme során 5. alkalommal nyerte meg a világbajnokságot. A bronzmeccsen Norvégia nyert, hosszabbításban 3-2-re legyőztek Kanadát. Ezzel fennállása első VB érmét szerezte. A meteorológusok szerint ma délelőtt borús, esős idő lesz térségünkben, enyhe lehűlés következik be az elmúlt napokhoz képest, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge lesz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki 30 megyére. Köztük Hargita megyére is, a viharos időjárás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A riasztás ma 12 órától holnap 10 óráig érvényes. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérséklet értékek 18 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

szemem. I like music. Star reklám. Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.

0: Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Engedj el a rohanást és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja! Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig Önnel, mindig Önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.
13: Sztárrádió
14: a legnagyobb slágerek változatosan egy újabb óra itt a Sztár délutánban június első napján. Hát íme megnyitottuk a nyarat, berobbant az az évszak szerinte, amit a legtöbben szeretünk. Ezzel együtt pedig gyereknapos hangulatban vagyunk, és gyermeknap alkalmából pedig rengeteg nyeremennyi játékot hozok a délutáni órákban is. Hiszen a reggeli és a délelőtti órákban már sorsoltunk több értékes ajándékot, például volt trambulinpark belépő, de volt falmászás belépő is, ne felejts fagyizó, manó fagyizó, póni birodalom és mini dinópark, és most ebben az órában a Dentál Centrum jóvoltából lesz 3 nyertes, ugyanis 3 darab 300 lei értékű fogászati utalványt fogok sorsolni, utalványt vagy röntgent. Mind a kettőre fel lehet majd használni ezt a 300 lejes utalványt, és 3 nyertesünk lesz, a kis gyerkőcöket el lehet vinni majd a Dentál Centrumhoz, és ők majd ügyesen szépen megvizsgálják a fogacskákat. Nem is fog fájni egyébként. Óra végén fogok sorsolni, addig is várjuk továbbra is a hozzászólásokat, pörög a Facebookon a játékunk. A kommentelők közül lesz a szerencsés nyertes. Közben elmondanám a szejkei programokat a mai napra. Nem... lett annyira jó idő, nem lett annyira meleg sem tegnap, sem pedig ma. 11 órától már megnyitották a gyereknapot Szejkefürdőn, aztán mesehetes gyerekzenekar koncertezett utána, de déltől a Leroy Dance tánciskola is fellépett, és most hol vagyunk? 1:45 van jelenleg, jóga kaland van Szőcs Tündével, lesz tombola húzás, aztán meseolvasás Bálint Tamással és Csutak Ildikóval. Gyerek táncház délután 14:30-kor, lehet menni és táncolni a gyerekekkel, 15:00-kor gyermekverseket lehet majd együtt olvasni Nagy Álmos Ildikó társaságában. Lesz tündér séta 15:00-kor Balogh Dorottyával. 17:00-kor délután a Gold Band zenekar fog fellépni, lesz tombola húzás, és nyilván nagyon, de nagyon sok minden vár benneteket Szejke fürdőn, tehát nagyon sok egyesület, nagyon sok sátor kint van, tűzoltóautóktól elkezdve számítógépes standokig mindenfélével várják a gyerekeket, amit ki tudnak próbálni, arcfestés természetesen, és ilyen-olyan ajándékok, finomságok, enni és innivaló, úgyhogy ha jó idő van, akkor érdemes meglátogatni Szejkefürdőt, és ne felejtsétek el az autóbuszjáratokat is, mert azzal is lehet menni. Én azt mondom, hogy inkább vagy gyalogosan, vagy autóbusszal, mert rengeteg autó van leparkolva Szejkefürdő térségében, fel is rakták a közlekedési info csoportjába, hogy torlódásra lehet számítani, dugó van, és már nincs hely szinte, ahová lehessen parkolni az autókat. Úgyhogy egy picit erőltessük meg magunkat, és ne legyünk annyira kényelmesek, hogy autóval akarunk elmenni a bejárathoz. Autóbuszok vannak tényleg fél óránként, óránként, és hát legyünk újra fiatalok. Young Again, Down Diablo felvétel, és Sandro Cavazza érkezik.

Egy örök zöld sláger a 90-es évekből Roxette előadásában. És hát akkor beszéljünk egy picit a buszjáratokról, mert tényleg eléggé megbénult a forgalom Szelkefürdőn. Autóval nem igazán jó ötlet kimenni gyereknapozni. Nagyon sok buszjárat van, volt tegnap is az Óriás Majális keret.

keretein belül, valamint ma is gyereknapon. Ott van a Csereház és a Szelke útvonalon közlekedő kettes buszjárad, ami hát közzé van téve egyébként az Urbana Transport Facebook oldalán, láttam az udvarhelyszéki tudakozóban is, hogy sokan kérdezték, hogy hogy vannak a buszjáratok, de hogyha beírjátok azt, hogy Urbana Transport, akkor láthatjátok a plakátot, és ott percre pontosan le van bontva, hogy hány perckor melyik megállóban van. Most oké, plusz-minusz 1-2 perc nyilván, mert valószínű tényleg a kijáratnál nagyobb a forgalom, de én úgy látom, hogy tényleg nagyon gyakran közlekedik, úgyhogy érdemes lesz elmenni, mert egészen 7:30-ig vannak járatok, és úgy gondolom, hogy addig szerintem a gyereknapozás is simán nagyjából le fog járni. Akkor a Csereház Szelke útvonalon kívül közlekedik Betlenfalva Szelke útvonalon a 4-es számú autóbusz, ott is óránként lesznek járatok, úgyhogy szerintem a Betlen negyedből is, akik el szeretnének jutni a Szelkére, vagy a Csereház felől az alsó városrészről is, ha ki szeretnétek jutni a Szelkére, akkor itt a remek lehetőség, de hogyha úgy gondoljátok, hogy felöltöztök, és rendben vagytok, jól vagytok, és nem fogtok megfázni, akkor irány biciklivel, irány sétálni, és mindenki vár szeretettel benneteket Szelkefürdőn, én pedig várlak benneteket továbbra is a játékban, a Sztár Rádió Facebook oldalán. Az a nap témája, hogy mi a kedvenc gyerekkori emlék. Legyen az egy csintevés, legyen az egy nyári kaland, esetleg van-e olyan gyerekkori aranyköpésetek, amit a család mai napig emleget. Ne feledjétek, ebben az órában 3 darab 300 leértékű utalványt sorsolunk a Dentál Centrum jóvoltából, úgyhogy lehet vinni a gyerkőcöket majd fogászatra. 6 és 18 éves kor között ezt az utalványt arra a korosztára lehet majd felhasználni. Itt van az Éden és Rúzsa Magdi, hát ma igazi Éden van így gyereknap alkalmából is, és főleg azért, mert hogy megnyitottuk a nyarat, még hogyha nem is érezzük a hőmérsékleti értékekben.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylalt jegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
2: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sportutca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba! Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dino parkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.

Hey, Macarena, 2021-es nagy sláger. Gyereknap van, június 1-e, ezzel pedig meg is nyitottuk hivatalosan a nyarat. Hamarosan pedig sorsolok, hát pontosabban néhány percen belül ebben a pillanatban nézem épp, hogy elértük-e a 200 hozzászólást a Sztár Rádió Facebook oldalán, úgyhogy egyet frissítek. Hogyha feléptek a Sztár Rádió oldalára, akkor láthatjátok, hogy mi a nap témája, gyerekkori élményeket kell írjatok, kalandokat, esetleg aranyköpéseteket, amire emlékeztek, hogy mai napig a család elemlegeti, hogy milyen érdekességeket és vicces gondolatokat osztottatok meg gyerekként a családdal. 203 kommentnél tartunk, úgyhogy most akkor sorsolhatom a 3 darab 300 leértékű utalványt a Dentál Centrum jóvoltából. A program segítségével fogok kérni 3 nevet, és figyelem a listát, mert hogyha valaki olyant fog kidobni a gép, aki már nyert a mai nap folyamán, akkor természetesen újra fogom sorsolni, mert lehetőséget kell adjunk másnak is. Tehát akkor a hozzászólók közül minden hozzászóló csak egyszer, 3 nyertest kérünk szépen, és íme itt vannak a szerencsés nyertesek. És akkor mondanám is, aki megnyerte az utalványt, az nem más, mint Szabó Tímea, tehát ő az első nyertesünk, aki kommentelt a Sztár Rádió Facebook oldalára, hogy neki a nagymamájánál töltött nyári vakációs napok a legkedvesebb emlékei. Hát ezzel, kedves Timi, én is így vagyok. Ha visszaemlékezek a gyerekkoromra, akkor szinte minden olyan emlékem, ami megmaradt, az a nagymamámnál töltött nyári vakáció volt. A második nyertesünk Rigó Nagy Noémi Anita, aki azt írta, hogy akkor még gyerekkorunkban meg volt tartva a parkba a gyereknap, és ugye a fityingekre vásárolt finomságokat, erre a kommentre emlékszem. És a harmadik nyertesünk Simó Anna Mari és Csabi, aki azt írta, a gyermekkorom legszebb emléke a patakba fürdés. De jó, a patakba régebb nagyon-nagyon sokan fürdöttek, mai nap pedig már nem mennek be merni a gyerekek a patakba fürdeni. Gratulálunk, Timi, Anita és Anna Mari, hamarosan bejelölünk hozzászólásban is, a Dentál Centrumnál pedig jelentkezhettek az utalványokért, amit majd felhasználhattok bármilyen fogászati kezelésre vagy a röntgen erre is akár. Szuper! 2,5 perc van a híradóig. Én azt mondom, hogy gyorsan meghallgatunk egy nagyon-nagyon rövid kezenét. Például legyen ez a Good Boys felvétel, és akkor érkeznek a legfrissebb hírek Zolitól. Indítjuk a következő órát egy újabb játékkal.

0: Emelkedik a vízdíj, újítják a hatos villát, folytatódik a futszál döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Románia kezdeményezésére ma a rendkívüli ülést tart az ENSZ biztonsági tanácsa a Galacon történt pénteki incidens ügyében. A robbanás egy lakást teljesen megsemmisített, két személy pedig megsérült, a román hatóságok szerint a drón behatolása az ország légterébe, valamint az, hogy lakott övezetben robbant fel, a nemzetközi jog és az ENSZ alapokmányának súlyos megsértését jelenti. A mai tanácskozáson részt vesz Oana Zoiu, román külügyminiszter is. Nikus Ordán államfő a BBC-nek nyilatkozva kijelentette, Románia akár a bukaresti orosz nagykövetet is kiutasíthatja, ha folytatódnak a drónincidensek. Jó ütemben halad a Homorod fürdői hatos villa felújítása. A Hargita megyei önkormányzat kezelésében lévő épület az idei évben teljesen megújul, Homorod fürdő egyik ismert villája lépésről lépésre nyeri vissza eredeti arculatát. A beruházás az országos helyreállítási tervből származó finanszírozásból valósul meg. Jelenleg zajlik a tetőlemezek felszerelése, kialakítás alatt áll a mozgáskorlátozottak számára készült feljáró, az emeleten pedig a fürdőszobák csempézése mellett már a festési munka is elkezdődött. Mától változnak a Harvíz által alkalmazott víz- és csatornadíjak. A Harvíz közleménye szerint a közösségi közüzemi szolgáltatásokat szabályozó országos szakhatóság az árakat 5 éves üzleti tervek alapján szabályozza és hagyja jóvá. A Harvíz szerint egy 19% alatti szintű korrekció vált szükségessé. Mától a víz köbmétere 6 lej 94 baniba, a szennyvíz 6 lej 49 baniba kerül köbméterenként. Lejátszották a Hargita megyei labdarúgó bajnokságban az utolsó előtti fordulót, az eredmények. Agyagfalvi Lendület Szentegyházi Vasas 4-0 és Székelyudvarhelyi Olimpiákos Csíkszentsimon 0-0. Ezzel eldőlt, hogy Csíkszentsimon és Agyagfalva közül kerül ki a bajnok, az utolsó fordulóban az agyagfalviak Szentsimonba látogatnak. Az alsóház eredményei: Borszék Csíkszentmárton 3-0, Székelykeresztúr Balánbánya 4-2, Marosi Víz szabadnapos volt, a Rosszil Zetelaka meccset kedden 17:30-től játsszák le. A labdarúgó Superliga osztályozóinak két visszavágója közül egyet lejátszottak tegnap. A konstancai Fárul a Kindia Türgovistével csapott össze, az odavágó 3-3-as döntetlenje után 1-1-et játszottak a csapatok, 11-esekkel Konstanca győzött és bent maradt az élvonalban. Ma este a másik osztályozó visszavágót játsszák, 8:30-től a Voluntárj a Hermannstadtot fogadja, az első meccsen 3-2 volt az eredmény a szebeniek javára. A konferencia selejtezőjében való indulásért vívott döntőben a Dinamo és az FCSB csaptak össze. Az utóbbi hosszabbításban győzött 2-1-re és készülhet a konferencia liga selejtezőjére. Folytatódik ma a futszálbajnokság döntője. A sepsiszentgyörgyi Sepsiszika Galaci Unitedet fogadja, a találkozó 18 órától kezdődik. Amennyiben az összesítésben 2-0-ra vezető Galac győz, megvédi bajnoki címét, ha a háromszékiek nyernek, a döntő folytatódik, és holnap 18 órától a negyedik mérkőzést játssza a két csapat. A magyar teremlabdarúgó bajnokságban is ma folytatódik a döntő, a Nyíregyháza az egy győzelmet már arató Újpestet fogadja. A meccs 21 órától kezdődik. Tovább tart a változékony, borús, esős idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék is lehetséges a délután folyamán. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan. Június első napján gyereknapi nyereményjátékot tartunk. Ezt az órát pedig újraindítom, hiszen ismét játszani fogunk, és ismét sorsolunk majd az óra végén 10 darab belépőt. És hogy kinek a jóvoltából? A Luna cukrászda jóvoltából lesz a játék ebben az órában, ugyanis 10 darab 50 le értékű fagyi utalványt sorsolok ki, tehát 10 nyertesünk lesz óra végén, 15 óra előtt jó néhány perccel. Hamarosan pedig még kommenteket is olvasgatunk, lássuk, kinek milyen élményei voltak. Tündi írta, hogy jó elmélázni egy picit a múlton, és jó egy picit a gyerekkori emlékeken gondolkodni, nosztalgiázni, és ez tényleg így van, minden felnőttben azért ott lakik még a gyerek. Még hogyha gyerekekkel gyereknapoztok ma, attól függetlenül még ti is újra érezhetitek és élhetitek a gyereknapot és a gyermeknapi érzéseket. Megyünk tovább, Kökény Attila, Rakoncai Viktor felvétele, 2025-ös dal, veled elrepülnék, hát bárhová, a gyerekekkel bárhová.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
5: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Nem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
9: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
10: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
9: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
10: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
9: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
10: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
9: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
11: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
13: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
14: Közérdekű hirdetés következik.
15: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
14: Közérdekű hirdetést hallottak.
16: Reklámot hallottak.

Szerintem az egyik legjobban sikerült dal 2026-ban, ez a Loco Loco Gordo előadásában. Ezt a mai gyerekek azért jobban élvezik és szeretik, mint a retro zenét. Habár azért a retrónak is nagy sikere van a fiatalok körében. Honnan ered a gyereknap? Ugye ma már a gyereknap azért a világ legtöbb országában ünnepnappá vált, és 1923-ban Mustafa Kemal Atatürk, a későbbi török köztársaság alapítója, a térségben dúló függetlenségi háború idején április 23-át nyilvánította ki a Nemzetközi Függetlenség Napjának, és egyúttal a Gyermeknapnak is. Tehát Törökországban tartották meg először a Gyermeknapot. És az ünnep célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a gyermekek jogaira, hogy megemlékezzünk a világ gyermekeinek a testvériségéről, valamint a gyermekek jóléte iránti küzdelemről. A világ legtöbb országban azóta is június 1-ét tűzték ki a gyermeknappá. Magyarországon például az ünnepet 1931-ben vezették be, és érdekesség, hogy akkor még egy egész hét állt rendelkezésre a gyermekek megünneplésére. Éppen ezért akkoriban még gyermek hétnek is hívták, és Magyarországon 1950 óta került más időpontra, és azóta csak egy napig tart minden év május utolsó vasárnapján. És a gyereknap alkalmából, ugye azért gondoljunk bele, nem feltétlen az ajándékozás a fő cél, sokkal inkább, hogy együtt legyen a család, hogy minőségi időt tudjunk eltölteni a gyermekekkel. Lehet persze különböző szabadtéri programokat szervezni, mint például ez a szejkefürdői gyereknap, mert azért sajnos mára a kereskedelmi érdekek ebbe az ünnepbe is jelentős szerepet játszanak, de számos ingyenes program közül lehet válogatni itt a térségben is, úgyhogy ha szeretnénk kimozdulni és közös élményeket szerezni a szeretteinkkel, akkor mindenképp ajánlom, hogy mozduljunk ki, még 14:30 lesz igazából, 9 perc múlva hivatalos szabadnap van, a legtöbben nem dolgoznak, irány valamerre ki, hátha az eső is elkerülné a térségünket, és akkor már tényleg tökéletessé sikeredne ez a június 1-e. Megjelent, képzeljétek, By Alex legújabb felvétele Nagy Bogival közösen, gyorsan be is játszanám, úgyhogy dalpremiér következik, Nem hiszek címmel. Hát ez nem a gyermeknapról szól, hanem inkább arról, hogy nem hiszek többé a szerelembe. Ugye nagyon sokan csalódnak, hát a gyerekeknek is előbb-utóbb azért meg kell tanítani, hogy nem lesz minden olyan rózsaszín felhő.

gyereknapról beszélgetünk. 14:30 múlt másfél perccel. Közben szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sztár délutánban. Ne felejtjétek, ebben az órában 10 nyertesünk lesz. A Lula cukrászda jóvoltából sorsolok majd. Fél óra múlva 10 darab 50 leértékű fagyi utalványt, amely majd beváltható a Lula cukrászdában. Nagyon finom a Lula cukrászdában a fagyi, úgyhogy ajánlom minden felnőtt és gyerek számára. Melyek a legfontosabb gyerek jogok? Az ENSZ melyeket határozta meg a gyermekek jogaival kapcsolatban, mint alapelv? Hát minden gyermeknek joga van a szeretetre és a gondoskodásra, ez így is van. Minden gyermek egyenlő, minden gyermeknek joga van a megfelelő egészséges ennivalóhoz, joga van az egészségügyi ellátáshoz, a játékhoz. A gyermekeket nem szabad dolgoztatni, nem szabad elhanyagolni, nem válhatnak háborúk áldozataivá, nem válhat szexuális visszaélés áldozatává, valamint joga van kifejezni saját véleményét, joga van saját vallását gyakorolni, joga van másokkal való együttlétre, joguk van az információhoz is a gyermekeknek, a családon kívül élő gyermeknek joga van a speciális védelemre, aztán a menekült gyermekeknek joga van a speciális segítségre, a fogyatékkal élő gyermekeknek joga van a speciális gondozáshoz, és a törvénnyel összeütközésbe kerülő gyermekeket pedig megilleti a külön segítség. Hát ezek vannak. Felsorolva, az ENSZ ezeket az alapelveket határozta meg a gyermekek jogaival kapcsolatban. És hát igen, az, hogy a szeretetre és a gondoskodásra joga van a gyereknek, ez alap szerintem, hiszen tele és tele van szeretettel és gondoskodással az a szülő, aki a gyermekét neveli egészen már picikortól, babakortól, talán 18 éves korától még fennebb is mondhatjuk, mert azt mondják, hogy akinek még élnek a szülei, még mindig gyereknek vallhatja magát, és ez így is van, és ez így is van rendjén. Maradjatok gyerekek, nem hiába szokták ezt mondani, mindegy hány éves vagy, maradj gyerek. Kelemen kabátban érkezik, Eckuval közösen.

0: Balaton parton.
1: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén, 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát. Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilvapálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca egyes szám alatt és a mobil standnál is.
1: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Annyi fagyis reklám van, és annyi fagyis játékunk, hogy már tényleg megkívántam a fagyit, remélem, hogy ma legalább mindenki két gombóc fagyit el fog fogyasztani. Gyereknapi nyereményjáték, tehát továbbra is megy a tovább a kérdés, a téma a Star Rádió Facebook oldalán. Mi a kedvenc gyerekkori emléket, legyen az egy csíntevés, vagy éppen nyári kaland, és arra vagyok kíváncsi, van-e olyan gyerekkori aranyköpésed, amit a család mai napig emleket. Én ugye mondtam, hogy a fényképezés helyett azt mondtam mindig, hogy kémfékezés, és a borotválkozás helyett pedig barátkozás, úgyhogy egy picit másképp ejtettem ki a szavakat, távirányító helyett pedig, hogyha jól emlékszem, akkor azt mondtam, hogy távrányító. Na, úgyhogy van ilyen, tehát tudjuk jól, a mai gyerekek is azért nem tudnak mindent helyesen. Nézzük a legújabb kommenteket. Most már meghaladtuk a 200 hozzászólást. Szente Éva írta, hogy kedves emlék marad a sok biciklizés a szomszéd gyerekekkel, az egésznapos kintlétek, a véget nem érő játszások. Kinga Katalin Bálint írta, hogy strandolni a Kükülőben, a Korondi és a Homoródi patakban, piknikezni a Szarkakő felé vezető mezei út mentén, hát a gyermekkori nyarak nagyon kedves emlékei ezek. Wow, na azért megnézném, hogy mikor strandolnak a mai gyerekek a Kükülőben, vagy épp a Homoródi és a Korondi patakban. Más világ van felé vezető mezei út mentén, hát a gyermekkori nyarak nagyon kedves emlékei ezek. Wow, na azért megnézném, hogy mikor strandolnak a mai gyerekek a Kükülőben, vagy épp a Homoródi és a Korondi patakban. Más világ van, Elekes Lázár Orsolya írta, hogy rengeteg gyerekkori emlékem van, például amikor lestük a tyúkokat, hogy toljanak, hogy vegyük el a tojást és süssünk tortát belőle. A fa tetején kuckót is csináltunk például, és pittyeztünk. Na ez a pittyezés az egyébként nálunk is ment a nyári vakációk ideje alatt falun, amikor úgy mondtuk mi, hogy pittykezni megyünk, és akkor azokkal a kicsi fabotokkal olyan jól el tudtunk játszani. Szerintem sokan azt sem tudják, hogy mi az a pittykezés, így jön most erről beszélgetek. Györfi Katalin azt írta, a nagyijéknál töltött idő mindig megmaradt, kinti sütögetés, kirándulás. Aztán Magdolna írta, estében nyúló utcai kalandok, bújócskák, biciklizések, labdázások. Emlékeztek a kidobós játékra egyébként? Az jó volt, mint labdajáték. Na, hát itt azért több kinti programunk volt, mint a mai gyerekeknek, de én nagyon bízom benne, hogy a szülők azért nem fogják hagyni, hogy a gyermekek ne ismerjék meg ezeket a kinti tevékenységeket, és

Keteg utalvány ez a 10 darab. Na lássuk. Na, ha jól látom, akkor itt most nincs olyan név, amit a listán kellene lássak. Nagyon bízom benne, hogy jól látom, de azért még egyszer végigfutok rajta. És hát, ha valakinek tényleg ott lesz még a neve egyszer, akkor ilyen szerencsésű. De nem szeretnénk azt, hogy ismétlődjön. Timea Olágerét, az egyik nyertesünk, aki ezt írta, a gyerekként minden vakációt falon töltöttünk mamáiknál, erdőben, mezőn. Aztán Pál Katalina, második nyertesünk. Bújocska, biciklizés, gumizás, labdázás és a sok-sok kirándulás maradt meg. Szentei Éva, a harmadik nyertesünk. Máté Barabás Noémi, na ez mondjuk nekem eléggé gyanús ez a név. Máté Barabás Noémi, hogy nem-e nyert már itt valamit. De úgy látom, hogy nem. Remélem, hogy jól látom. Ő azt írta, a sok közös kirándulás maradt meg emlékben. Szabó Zsuzsa, a legjobb emlékek a cserkész táborok és a bunkerépítések, írta ezt nekünk Zsuzsa. Sándor Laura is nyert Luna utalványt. A délutáni bandázások, játékok és osztálykirándulásokat emelte ki gyermeknap alkalmából. Jérem Uresán Andrea is nyert egy 50 lejes utalványt. Azt írta, hogy mikor a családdal és családbarátokkal kimentünk sütögetni a zöldbe. Márton Emőke is nyert rengeteg bujocska, gumizás, labdázás, írta ezt, aztán Fábián Marika, mi is fára másztunk, késő estig kint maradhattunk játszani, és ipicsapáztunk. De ahogy tényleg még az is. Vaszi Melinda, a tizedik nyertesünk, aki azt írta, hogy gyermekként az utcán gumiztunk, a sáncban kártyáztunk. Szuper, hát mennyi jó emlék. Akkor gratulálok minden nyertesnek, hamarosan hozzászólásban be is fogunk jelölni mindenkit, és hogyha már fagyi utalvány, köszönjük a Luna cukrászdának, egyébként őket megtaláljátok a Szent Imre utcában, és be is válthatjátok ott majd a fagyi utalványokat. Bikini és a fagyi, 1987-es zene.

0: Emelkedik a vízdíj, újítják a hatos villát, folytatódik a futszál döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Románia kezdeményezésére ma rendkívüli ülést tart az ENSZ biztonsági tanácsa a Galacon történt pénteki incidens ügyében. A robbanás egy lakást teljesen megsemmisített, két személy pedig megsérült, a román hatóságok szerint a drón behatolása az ország légterébe, valamint az, hogy a lakott övezetben robbant fel, a nemzetközi jog és az ENSZ alapokmányának súlyos megsértését jelenti. A mai tanácskozáson részt vesz Oana Zoiu, román külügyminiszter is. Nikus Ordán államfő a BBC-nek nyilatkozva kijelentette, Románia akár a bukaresti orosz nagykövetet is kiutasíthatja, ha folytatódnak a drónincidensek. Jó ütemben halad a Homorodfürdői hatos villa felújítása. A Hargita megyei önkormányzat kezelésében lévő épület az idei évben teljesen megújul, Homorodfürdő egyik ismert villája lépésről lépésre nyeri vissza eredeti arculatát. A beruházás az országos helyreállítási tervből származó finanszírozásból valósul meg. Jelenleg zajlik a tetőlemezek felszerelése, kialakítás alatt áll a mozgáskorlátozottak számára készült feljáró, az emeleten pedig a fürdőszobák csempézése mellett már a festési munka is elkezdődött. Mától változnak a Harvíz által alkalmazott víz- és csatornadíjak. A Harvíz közleménye szerint a közösségi közüzemi szolgáltatásokat szabályozó országos szakhatóság az árakat 5 éves üzleti tervek alapján szabályozza és hagyja jóvá. A Harvíz szerint egy 19% alatti szintű korrekció vált szükségessé. Mától a víz köbmétere 6 lej 94 baniba, a szennyvíz 6 lej 49 baniba kerül köbméterenként. Lejátszották a Hargita megyei labdarúgóbajnokságban az utolsó előtti fordulót, az eredmények. Agyagfalvi Lendület Szentegyházi Vasas 4-0 és Székelyudvarhelyi Olimpiákos Csíkszentsimon 0-0. Ezzel eldőlt, hogy Csíkszentsimon és Agyagfalva közül kerül ki a bajnok, az utolsó fordulóban az agyagfalviak Szentsimonba látogatnak. Az alsóház eredményei: Borszék Csíkszentmárton 3-0, Székelykeresztúr Balánbánya 4-2, Maroshi Víz szabadnapos volt, a Rosszil Zetelak a meccset kedden 4-7-től játsszák le. A labdarúgó Superliga osztályozóinak két visszavágója közül egyet lejátszottak tegnap. A konstancai Fárul a Kindia Türgovistével csapott össze, az odavágó 3-3-as döntetlenje után 1-1-et játszottak a csapatok, 11-esekkel Konstanca győzött és bent maradt az élvonalban. Ma este a másik osztályozó visszavágót játsszák, 8:30-tól a Voluntár a Hermannstadtot fogadja, az első meccsen 3-2 volt az eredmény a szebeniek javára. A konferencia selejtezőjében való indulásért vívott döntőben a Dinamo és az FCSB csaptak össze. Az utóbbi hosszabbításban győzött 2-1-re és készülhet a konferencia liga selejtezőjére. Folytatódik ma a futszálbajnokság döntője. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszika Galaci United-et fogadja, a találkozó 18 órától kezdődik. Amennyiben az összesítésben 2-0-ra vezető Galac győz, megvédi bajnoki címét, ha a háromszékiek nyernek, a döntő folytatódik, és holnap 18 órától a negyedik mérkőzést játssza a két csapat. A magyar teremlabdarúgó bajnokságban is ma folytatódik a döntő, a Nyíregyháza az egy győzelmet már arató Újpestet fogadja. A meccs 21 órától kezdődik. Tovább tart a változékony, borús, esős idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék is lehetséges a délután folyamán. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információ.

Erős és Piggy Boy, más a világ. Hát az biztos, ha csak a gyerekkorunkra gondolunk vissza, akkor már láthatjuk a különbséget, hogy akkor más világ volt, más gyerekkorunk volt, és most megint másként nőnek fel a gyerekek. De mi próbálunk minden olyan régi jó élményt visszacsempészni az ők életükbe is, ami számukra is akkora élményt ad legalább, mint amekkorát adott nekünk néhány évvel ezelőtt. Újabb óra, újabb játékot indítok, és most ebben az órában az AVG Játékcentrum jóvoltából fogok sorsolni 5 darab 100 leértékű vásárlási utalványt, játéküzlet. Hát a gyerekek imádják a játékot, úgyhogy szerintem mindenki könnyen le fogja vásárolni azt a 100 lejes utalványt. 5 nyertesünk lesz tehát óra végén, és lehet továbbra is írni a hozzászólásokat, a kommenteket a Star Radio Facebook posztja alá, hogy nektek milyen gyerekkori élményetek van, milyen gyerekkori aranyköpésetek van, amit esetleg mai napig emleget a család. És hát emlegetjük sokáig azokat a dalokat, amelyek fennmaradtak. Bonnie M. dala és a 2021-es feldolgozása következik. 15 óra 10 perc.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egyfőre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
7: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig Önnel, mindig Önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
8: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Itt vagyunk a Star délutánban, június 1-én is. 15 óra 24 perc pörögnek a játékaink. Ebben az órában az AVG játékcentrum jóvoltából sorsolok 5 darab 100 leértékű vásárlási utalványt, vagyis 5 nyertesünk lesz. Volt itt minden, azért fel is sorolnám, hogy az elmúlt órákban kinek a jóvoltából voltak a játékok. Ott volt a High Jump Trampoline Park, aztán a Wonderwall Climbing Gym, a falmászás, a Ne Felejts Fagyizó, a Manó Fagyizó, a Póni Birodalom és Mini Dino Park, a Dentál Centrum, a Luna Cukrászda. Most van az AVG Játék Centrum, és a következő órában lesz a Szeperke gyereküzlet jóvoltából is egy játékunk. Közben szétnéztem, hogy a világban hogyan zajlik a gyereknap. Azt írják, hogy például a japánok minden évben az 5. hónap 5. napján ünneplik a gyereknapot, és a családok színes sárkányokat, zászlókat repítenek az égbe otthonaikból, amivel a gyerekeknek járó egyenlő esélyt és a pozitív lehetőségeket szimbolizálják. Az ünnep fénypontja Japánban pedig a szamurájnak öltözött alakok felvonulása, akik az erőt és a bátorságot jelképezik. De mi a helyzet Mexikóban? A gyereknapot április 30-án ünneplik ott, az iskolák, a parkok és más szervezetek különféle rendezvényeket szerveznek a gyerekek számára, és az iskolai tanítást nagy bulik váltják fel, ételekkel, játékokkal és szórakoztató túrákkal kedveskednek a kicsiknek, és repülő szalagok, élőzene, valamint báb előadás is van minden sarokban. Tájföld is a listán van, minden január 2. szombatján tartják Tájföldön a Nemzeti Gyereknapot. Hát akkor ott más a szokás, a gyerekeket a nemzet legértékesebb erőforrásaként tartják számon, és ez a nagyszabású ünnep arra ösztönzi őket, hogy tisztában legyenek fontosságukkal és a társadalom iránti felelősségükkel is egyaránt. Ezen a különleges napon Tájföldön a gyerekek ingyenesen léphetnek be kalandparkokba, állatkertekbe, valamint a hadsereg, a hadi tengerészet és a légierő bázisaiba egyaránt. A gyerekek pedig a táj királyi légierő külön engedélyt ad a repülőgépek felfedezésére, és a gyerekek ingyen kipróbálhatják még ezt is. Úgyhogy jó menet van Tájföldön is egyébként. Törökországban amúgy onnan indult az egész gyereknapozás. Minden évben április 23-án ünneplik, a gyerekek helyet foglalnak a török parlamentben is, szimbolikusan egy napig kormányozzák az országot. Wow! Elnököt választanak, aki a televízióban szólítja meg a nemzetet, és a nap további részében gyerekfesztivál zajlik az egész országban. Ez nagyon tetszik, ez nagyon menő tényleg. Hát egy nap erejéig a gyerekek kormányozhatnák az országot, akkor vajon mi lenne? Hát lehet, hogyha nem lenne ekkora káosz, mint ami van mostanában itt Romániában, vagy itt Magyarországon. És hát Törökországban a világ minden tájáról érkező gyerekeket felkérik, hogy vegyenek részt a különböző fesztiválon, saját népviseletükben, és ezzel is szimbolizálják, hogy támogatják a különböző kultúrák keveredését. Úgyhogy jó gyereknapozások vannak itt szerte a nagyvilágban. Itthon nyilván a Szejkefürdőn van most a gyereknapozás, ahogy elnézem a fényképeket, nagyon sokan vannak, és nagyon-nagyon jó a hangulat, úgyhogy szerintem még nem késő, ha csak egy papír sárkányt is feleregetünk az égboltba, akkor az is már jó lenne délutáni programként. Érkezik a papír sárkány!

Nagyon sok jópofa képet látok a közösségi média oldalain gyereknap alkalmából. cukibb gyerekek. Sokassága árasztja el itt a Facebookot és az Instagramot is egyaránt. A Sztár Rádió Facebook oldalán viszont még megy tovább a játékunk, várjuk továbbra is a válaszokat. Na belenézek még a kommentekbe, ebben az órában még nem olvasgattam, hogy itt milyen kis élményekről vagy kalandokról számoltok be a gyerekkorotokra visszaemlékezve. Andi írta, hogy a barátnőmmel az udvaron sársütiket készítettünk, amelyeket a kertben található virágokkal díszítettünk. Ezután eljátszottuk, hogy cukrászdánk, kávézónk van, és a süteményeket képzeletbeli vendégeknek árultuk. Annyira jók egyébként ezek a játékok, amikor képzeletbeli játékokban érezzük magunkat. Kis Jutka írta, gyermekkoromban nem értékeltem, de visszagondolva a legszebb emlékeim közé tartozik, hogy nagyszüleim elvittek unokatesókul hetekre az erdőre. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, hálás vagyok nekik és a szüleimnek is. Akkor gondolom, még nem volt ennyi medve, hát persze, hogy nem. Balassi Katalin írta, hogy falusi lánként összegyűlt az egész utca gyereke, labdabújocskáztunk, pittyeztünk, télen pedig jókat szánkóztunk, az egész utca csengett a ricsajozástól, de esti harangszóra mindenki szedte a sátorfát. És hazafele igazi jó pillanatokat töltöttünk. Szeretem, mert nosztalgiáztok. Melinda írja, hogy bunkert építettünk, sárból főztünk, aztán lássunk férfi kommenteket is. Bokor József szerint szívesen emlékszem vissza, sokat fociztunk, bujocskáztunk, és számtalanszor csak úgy kimentünk a budvártetőre. Na most menj ki csak úgy a budvártetőre. Aztán Mária írta, hogy falusi leányként a szabadban játszás és bandázás mellett nagy élmény volt, amikor behoztak udvarhelyre, elvittek a parkba, a játszótérre, és utána beültünk egy cukrászdába, és ettünk valami finomat. Hát tényleg ezek voltak egyébként a legmenőbb programok. Nagyon sokan írták ezeket a közös kikapcsolódásokat, és hát a mai gyereknek szerintem már alapszinte, hogy átüljünk be a cukiba, együnk meg egy süteményt. Ezért is mondtam az előbb, hogy más a világ. László Adrián írta, hogy este későig az udvaron játszottunk, mindenből is játékot csináltunk, ritkán veszekedtünk, a legszebb évek voltak, nem kellett se telefon, sem kütyű, egy labda legyen, és akkor minden oké volt. Annyi játékunk volt, foci, gumizás, bújocska, labdabújocska, pincebújocska, tulizás, 21-ezés, határ volt a csillagos ég, jó lenne újra gyereknek lenni, csak egy picit, legalább egy játék erejéig. Ó, kedves Adrián, ez nagyon szép hozzászólás volt. De hát reméljük, hogy azért mindannyian újra tudjuk élni ezeket az élményeket a gyerekekkel, vagy a nosztalgia által. És hát soha nem késő játszani, felnőtt emberként is jól eső érzés összegyűlni, és játékokat szervezni, például a barátokkal, ugye? Fazakas Anna-Mari írja, a gyereknap 90-ben videókazettáról hallgattuk a tipitápi dinó zenéket, és az udvaron játszottunk sötétedésig, bár már felnőttek vagyunk, a bennünk élő gyerek ma is ugyanúgy tud örülni, nevetni és álmodni. Őrizzük meg ezt a gyermeki lelkesedést még nagyon sokáig, adta a jó tanácsot Anna-Mária, nagyon szépen köszönjük. Hát én is erre biztatok mindenkit, hogy meg kell őrizni ezeket a gyermek emlékeket és azt az örömöt, nevetést, ami benne van mindenkiben, férfiben és nőben is egyaránt. Ó, annyi jó kommentet írtok, hogy legszívesebben ezt még 5 óráig így olvasgatnám hangosan. Na jó, még 2-t elolvasok. Dalma írta, hogy a kedvenc gyerekkori emlékem a késő estig tartó bújocskázás. Annyira belefeledkeztünk a játékba, hogy észre sem vettük, hogy milyen gyorsan telik az idő. A templom harangszóra volt a jel, hogy vége a napnak és ideje hazamenni. Szép idők voltak, amikor a legnagyobb gond az volt, hogy kiszámoljon legközelebb. De jó, Papp Bernadett a barátnőivel gumiztak, órákon át ugráltunk, nevettünk és próbáltuk egyre magasabbra emelni a gumit, az a sok harisnya azért most jó lenne, írta Berni. Nem számított semmi más, csak hogy együtt legyünk és jól érezzük magunkat. Ezek a gondtalan délutánok ma is mosolyt csalnak az arcunkra. Hát ez lett volna a lényeg a játék erejéig is, hogy legalább arra pár percre, amíg megírjátok a hozzászólást, visszaemlékezzetek a gyerekkorotokba. Mert tudjátok, mindegy, hogy hány évesek vagyunk, mindig fiatalok maradunk. Örökre fiatalok. Forever young.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó Fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Drone-szal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.

Jókedvű főnök, ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: 8.
1: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Nos, elérkeztünk az óra végéhez, hamarosan 16 órát látok, és érkeznek a hírek Katona Zolitól, előtte viszont sorsolni valónk van nekünk, ugyanis most 5 darab 100 leértékű utalványt fogunk kisorsolni az AVG játékcentrum jóvoltából. 5 nyertesünk lesz tehát, és reméljük, hogy olyan nyerteseket fog kidobni a gép, akik még nem nyertek. És akkor kattintanék, és hozzászólók közül kérünk szépen 5 nevet. Megvan. No, hát ezek a nevek annyira nem ismerősek, szerintem nem is nyertek. Olá Gerét Tímea, lássuk, fent van-e a listán, de úgy emlékszem, hogy az ő neve nincs, és nem is látom. Ő azt írta, gyerekként minden vakációt falun töltöttünk mamáiknál, erdőben és mezőn. Tímea, Olá Gerét, vagy már az előző játéknál? Hát igen, itt nyert akkor. A kommentje ismerős volt. Akkor újra sorsoljuk. Ő már nyert egy 50 lejes utalványt a Luna cukrászda jó voltából, úgyhogy jó. Ó, itt is van már egy olyan, aki nyert Trambulin Park utalványt, így elég nehéz egyébként sorsolni, tehát folyamatosan olyanokat dob be a Facebook, akik már nyertek. Na, hát ha ez jó lesz, nézzük meg, Orbán Gyöngyike nyerte, mert az ő nevére nem emlékszem. Na, szerintem ez így rendben lesz. Az első nyertesünk Bokor Zsolt, egy férfi rádióhallgatónk, aki azt írta, hogy a sok foci a lábvoli és a bújócska a blokkok között, hát ezek voltak a legnagyobb emlékek gyerekkorban. Orbán Gyöngyike is írt nekünk, gyerekkorom minden egyes perce kellemes emlék, így felnőtt fejjel is. Tovább nem látom a hozzászólást, mert csak pár szót enged ez a program, hogy felolvassam. Szántó Sztojka Gabriella is nyert egy utalványt az AVG játékcentrum jóvoltából. Késő esti tollasozások, bújócska és közös kirándulások, ezt írta a kommentben. Tifán Szőcs Enikő azt írta, hogy a közel lakó szomszéd gyerekekkel bandázgattunk, kimentünk a mezőre, és László Katalin is nyert, aki azt írta, hogy sokat játszadozott a szabadban, biciklizett és fogócskázott. Gratulálok, hamarosan privátban is fogunk értesíteni benneteket, de csak is a hírek után kikerül a komment is nyilván. Úgyhogy igen, a következő órában pedig egy ruhás üzlet utalvánnyal fogunk tovább menni, és akkor lassan zárjuk majd a gyereknapi nyereményjátékot. Jöjjenek a hírek Katona Zolitól, pontban 4 óra van.

0: Emelkedik a vízdíj, újítják a hatos villát, folytatódik a futszál döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Románia kezdeményezésére ma rendkívüli ülést tart az ENSZ biztonsági tanácsa a Galacon történt pénteki incidens ügyében. A robbanás egy lakást teljesen megsemmisített, két személy pedig megsérült, a román hatóságok szerint a drón behatolása az ország légterébe, valamint az, hogy a lakott övezetben robbant fel, a nemzetközi jog és az ENSZ alapokmányának súlyos megsértését jelenti. A mai tanácskozáson részt vesz Oana Zoiu, román külügyminiszter is. Nikus Ordán államfő a BBC-nek nyilatkozva kijelentette, Románia akár a bukaresti orosz nagykövetet is kiutasíthatja, ha folytatódnak a drónincidensek. Jó ütemben halad a homorodfürdői hatos villa felújítása. A Hargita megyei önkormányzat kezelésében lévő épület az idei évben teljesen megújul, Homorodfürdő egyik ismert villája lépésről lépésre nyeri vissza eredeti arculatát. A beruházás az országos helyreállítási tervből származó finanszírozásból valósul meg. Jelenleg zajlik a tetőlemezek felszerelése, kialakítás alatt áll a mozgáskorlátozottak számára készült feljáró, az emeleten pedig a fürdőszobák csempézése mellett már a festési munka is elkezdődött. Mától változnak a Harvíz által alkalmazott víz- és csatornadíjak. A Harvíz közleménye szerint a közösségi közüzemi szolgáltatásokat szabályozó országos szakhatóság az árakat 5 éves üzleti tervek alapján szabályozza és hagyja jóvá. A Harvíz szerint egy 19% alatti szintű korrekció vált szükségessé. Mától a víz köbmétere 6 lej 94 baniba, a szennyvíz 6 lej 49 baniba kerül köbméterenként. Lejátszották a Hargita megyei labdarúgóbajnokságban az utolsó előtti fordulót, az eredmények. A Gyakfalvi Lendület Szentegyházi Vasas 4-0 és Székelyudvarhelyi Olimpiákos Csíkszentsimon 0-0. Ezzel eldőlt, hogy Csíkszentsimon és Agyagfalva közül kerül ki a bajnok, az utolsó fordulóban az agyagfalviak Szentsimonba látogatnak. Az alsóház eredményei Borszék Csíkszentmárton 3-0, Székelykeresztúr Balánbánya 4-2, Maroshévíz szabadnapos volt, a Rosszil Zetelak a meccset kedden 17:00-től játsszák le. A labdarúgó Superliga osztályozóinak két visszavágója közül egyet lejátszottak tegnap. A konstancai fáról a Kindia Türgovistével csapott össze, az odavágó 3-3-as döntetlenje után 1-1-et játszottak a csapatok, 11-esekkel Konstanca győzött és bent maradt az élvonalban. Ma este a másik osztályozó visszavágót játsszák, 8:30-tól a Voluntár a Hermannstadtot fogadja, az első meccsen 3-2 volt az eredmény a szebeniek javára. A konferencia selejtezőjében való indulásért vívott döntőben a Dinamo és az FCSB csaptak össze. Az utóbbi hosszabbításban győzött 2-1-re és készülhet a konferencia liga selejtezőjére. Folytatódik ma a futszálbajnokság döntője. A sepsiszentgyörgyi Sepsiszik a Galaci Unitedet fogadja, a találkozó 18 órától kezdődik. Amennyiben az összesítésben 2-0-ra vezető Galac győz, megvédi bajnoki címét, ha a háromszékiek nyernek, a döntő folytatódik, és holnap 18 órától a negyedik mérkőzést játssza a két csapat. A magyar teremlabdarúgó bajnokságban is ma folytatódik a döntő, a Nyíregyháza az egygyőzelmet már arató Újpestet fogadja. A meccs 21 órától kezdődik. Tovább tart a változékony, borús, esős idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék is lehetséges a délután folyamán. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
8: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
9: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
10: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.
13: Reklámot hallottak.
14: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Egy kis Last Frequencies délutánra. Berobbant a nyár, ha bár a hőmérsékleti értékeket és az időjárást, ha elnézzük, akkor abszolút nem érezzük azt, hogy június első napjánál tartunk. Nincs ideg, azért nem panaszkodhatunk. 21 fok van jelenleg Székelyudvarhelyen, és adjunk hálát, hogy nem esik az eső, hiszen mindenki attól tartott, hogy a délutáni órákban a szejkefürdői gyereknapozást el fogja mosni az eső. Eddig jól kibírta, úgyhogy most már tényleg reméljük, hogy mindenki éli ezt a napot. A gyermeknapot, mi pedig éljük a sztár délután utolsó óráját, ebben az órában pedig az Eperke gyerekküzlet, mesés ruhák és kiegészítők jóvoltából egy darab 150 lejes utalványt fogok kisorsolni, tehát a sztár délutánt egy nyertessel fogjuk zárni, az Eperke gyerekküzlet pedig ott található a központban, a Szoborpark szomszédságában, érdemes oda is betérni, szebbnél szebb ruhákat és kiegészítőket választania. Kicsi kislányoknak és kicsi fiúknak egyaránt. Érkezik a Fall of the Flow, aztán megnézzük egy picit az időjárást, lássuk, június mivel kecsegtet minket.

Hurt felvétele fél öt lesz 3,5 perc múlva. 21 fok van június 1-én most jelenleg itt Székelyudvarhelyen. Na nézzük, hogy mivel kecsegtet bennünket a nyár első hónapja. A nyár első napjai elszomorítóak. Folyamatosan esni fog az eső, csapadék, zápor, zivatar, vihar, villámlás, minden is lesz itt. Sőt, még a 20 fokot sem érjük el, ami a holnapi napunkat illeti. Szomorú, tényleg azt látom, hogy kedden 18 fok lesz a maximális csúcsérték napközben, és egész nap készüljetek arra, hogy esni fog az eső, tehát itt Székelyudvarhelyen holnap, ha minden igaz, akkor esőernyő kell, hogy legyen a táskában és utána a kezünkben, amikor elhagytuk az otthonunkat. Éjszakára is hideg lesz, 12-13-14 fok egész héten. Szerdán talán számíthatunk egy icipici napsütésre, és akkor már 24 fokot is jeleznek a meteorológusok. És csütörtök, péntek, szombat, vasárnap fullba változékony időjárás, tehát egyik órában esik az eső, másik órában majd sütni fog a nap. 23-24 fok stabilan lesz a hét második felében is. Egyelőre június első hetében, tehát ilyen 23-24 fokok, de rengeteg eső, tehát tényleg hétvégén is szombat, vasárnap fullba esőt mutat. És hogyha tovább görgetek, na ne, akkor a következő hét, június második hete is minden nap esős. Tehát amellett, hogy azért lesz ragyogó napsütés is, nyilván számíthatunk délutánonként egy rövid zápor zivatarra. Na de reméljük, hogy ez még változik, azért épp 10 nap esőre nincs szükségünk. Kell az eső, de mi nem szeretnénk két héten keresztül bent ülni a nyár első hónapjában. Június második hetében egyébként ilyen 25-26 fokok lesznek, úgyhogy azért csak megérkezik a nyár, éjszakánként pedig 14 fokokat jeleznek a meteorológusok. Na lássuk, mi lesz. Egyszer a héten az biztos, hogy nem lesz jó idő. Ezzel kell számolni, ezzel indít a nyár, ezzel indít június, és mindítjuk a nyarat, akár a nyári szerelmet, és itt van a Summer Love.

Sziasztok, és Alida felvétele. ATB-vel megyünk tovább a Sztár délután utolsó perceiben, ne feledjétek, még hozzászólhattok a műsorhoz a Sztár Rádió Facebook oldalán, leírhatjátok, hogy melyik a kedvenc gyerekkori élményetek, emléketek, kalandotok, és ebben az órában az Eperke gyereküzlet jóvoltából sorsolunk egy darab 150 leértékű vásárlási utalványt. Közben nézem a gyereknapozós képeket, amit a Szejke fürdőről töltöttek fel a Városháza Facebook oldalára, vagy a Polgármester Facebook oldalára ment. Mindkét oldalon meg lehet tekinteni ezeket. És közben azt is láttam, hogy üzent a miniszterelnök, mármint a román miniszterelnök, hogy mit érdemelnek az ország gyermekei. Na nézzük a mai bejegyzését. Bolozsán szerint egy olyan országot kell felépíteni nekik, amelyben bíznak, és amelyet nem akarnak elhagyni. Hát minden évben ezt mondják, aztán mégis mindenki elhagyja az országot. Na nézzük pontosan, mit írt ki. Ma június 1-én ünnepeljük a gyermekkort, azt az őszinte örömöt és reményt, amelyet minden gyermek hoz az életünkbe. Románia gyermekei megérdemlik egy olyan társadalomban nőjenek fel, amely biztonságot, oktatást, gondoskodást és álmaik megvalósításának lehetőségét kínálja számukra. Kötelességünk, hogy olyan országot építsünk számukra, amelyben megbízhatnak és amelyben maradni, tanulni akarnak és sikeresek akarnak lenni. Boldog gyereknapot minden gyermeknek, olvasható a miniszterelnök Facebookra írt mai üzenetében. Na hát, köszönjük szépen, ugye végül is mindannyian gyermekek vagyunk még, akik nem 99 évet töltöttek be. ATB és az Extázi, hamarosan jövök a sorsolással, és addig is még egy picit zenélgetünk.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Készen állsz a repülésre? Lép ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanós gyümölcsből készült hűsítő sörbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
7: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy

0: 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan, 10 perc múlva 5 óra, és még mindig kitart az idő. Nem esett szerencsére az eső, és lehetett simán gyereknapozni. Most már lezárom a gyermeknapi nyeremény játékainkat, hiszen reggel 7 órától óránként sorsoltunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat a High Jump Trampolin Park, László Construct Kft-nek, a Wonderwall Climbing Gymnek, a Lefelejts Fagyizónak, a Manó Fagyizónak, a Póni Birodalom és Mini Dino Parknak, valamint a Dentál Centrumnak, de ott van a Luna Cukrászda, az AVG Játékcentrum és az Eperke gyereküzlet, ugye mesés, ruhák és kiegészítők. Nagyon szépen köszönjük, és a játékot is köszönjük nektek, akik hozzászóltatok a témához, leírtátok gyerekkori élményeiteket, aranyköpéseiteket, nyári kalandjaitokat, és egy picit ti is ezáltal nosztalgiázni tudtatok. Az utolsó körben most egy 150 leves vásárlási utalványt sorsolok az Eperke gyereküzlet jóvoltából, és egyetlen egy nevet kérek szépen a 216 hozzászólás között. Na nézzük csak! A szerencsés nyertesünk nem más, mint Gergely Dalma, aki azt írta, hogy a késő estig tartó bújocskázás a barátokkal az egyik kedvenc gyerekkori emléke. Hát kedves Dalma, gratulálok, hamarosan fogunk értesíteni hozzászólásban is, és minden nyertest egyébként megpróbáltunk bejelölni a kommentben. Van, akit sikerült, és akit nem, azt pedig még igyekszünk értesíteni privátban is. A nyereményeket mindig az adott támogatóinknál lehet majd átvenni, tehát nem ide kell jönni a Sztár Rádió székhelyére, hanem az adott helyszínre, amit nyertetek, és ott majd elmondják a részleteket is. A régi nyár, a régi nyári kalandok, ugye gyermekkor legszebb élményei, emlékei, a Vénusz felvételével fogok elköszönni, egy picit nosztalgiázunk, felidézzük a régi nyarat, és indítjuk az újat. 2026 nyara június 1-ével el is indult. Az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál, továbbra is kellemes délutánt, boldog gyerekkort kívánok, és balesetmentes közlekedést, jó utat, vigyázzatok magatokra. Holnap találkozunk, sziasztok!

Emelkedik a vízdíj, újítják a hatos villát, folytatódik a futszál döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Románia kezdeményezésére ma rendkívüli ülést tart az ENSZ biztonsági tanácsa a Galacon történt pénteki incidens ügyében. A robbanás egy lakást teljesen megsemmisített, két személy pedig megsérült, a román hatóságok szerint a drón behatolása az ország légterébe, valamint az, hogy lakott övezetben robbant fel, a nemzetközi jog és az ENSZ alapokmányának súlyos megsértését jelenti. A mai tanácskozáson részt vesz Oana Szójó, román külügyminiszter is. Nikus Ordán államfő a BBC-nek nyilatkozva kijelentette,

0: jelentette, Románia akár a bukaresti orosz nagykövetet is kiutasíthatja, ha folytatódnak a drónincidensek. Gyújtemben halad a Homorodfürdői hatos villa felújítása. A Hargita megyei önkormányzat kezelésében lévő épület az idei évben teljesen megújul, Homorodfürdő egyik ismert villája lépésről lépésre nyeri vissza eredeti arculatát. A beruházás az országos helyreállítási tervből származó finanszírozásból valósul meg. Jelenleg zajlik a tetőlemezek felszerelése, kialakítás alatt áll a mozgáskorlátozottak számára készült feljáró, az emeleten pedig a fürdőszobák csempézése mellett már a festési munka is elkezdődött. Mától változnak a Harvíz által alkalmazott víz- és csatornadíjak. A Harvíz közleménye szerint a közösségi közüzemi szolgáltatásokat szabályozó országos szakhatóság az árakat 5 éves üzleti tervek alapján szabályozza és hagyja jóvá. A Harvíz szerint egy 19% alatti szintű korrekció vált szükségessé. Mától a víz köbmétere 6 lej 94 baniba, a szennyvíz 6 lej 49 baniba kerül köbméterenként. Lejátszották a Hargita megyei labdarúgó bajnokságban az utolsó előtti fordulót, az eredmények. A Gyakfalvi Lendület Szentegyházi Vasas 4-0 és Székelyudvarhelyi Olimpiákos Csíkszentsimon 0-0. Ezzel eldőlt, hogy Csíkszentsimon és Agyagfalva közül kerül ki a bajnok, az utolsó fordulóban az agyagfalviak Szentsimonba látogatnak. Az alsóház eredményei: Borszék Csíkszentmárton 3-0, Székelykeresztúr Balánbánya 4-2, Marosi Víz szabadnapos volt, a Rosszil Zetelak a meccset kedden 17:30-től játsszák le. A labdarúgó Superliga osztályozóinak két visszavágója közül egyet lejátszottak tegnap. A konstancai Fárul a Kindia Türgovistével csapott össze, az odavágó 3-3-as döntetlenje után 1-1-et játszottak a csapatok, 11-esekkel Konstanca győzött és bent maradt az élvonalban. Ma este a másik osztályozó visszavágót játsszák, 8:30-től a Voluntár a Hermannstadtot fogadja, az első meccsen 3-2 volt az eredmény a szebeniek javára. A konferencia selejtezőjében való indulásért vívott döntőben a Dinamo és az FCSB csaptak össze. Az utóbbi hosszabbításban győzött 2-1-re és készülhet a konferencia liga selejtezőjére. Folytatódik ma a futszálbajnokság döntője. A sepsiszentgyörgyi Sepsiszika Galaci Unitedet fogadja, a találkozó 18 órától kezdődik. Amennyiben az összesítésben 2-0-ra vezető Galac győz, megvédi bajnoki címét, ha a háromszékiek nyernek, a döntő folytatódik, és holnap 18 órától a negyedik mérkőzést játssza a két csapat. A magyar teremlabdarúgó bajnokságban is ma folytatódik a döntő, a Nyíregyháza az egy győzelmet már arató Újpestet fogadja. A meccs 21 órától kezdődik. Tovább tart a változékony, borús, esős idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék is lehetséges a délután folyamán. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít? Netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
5: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsafont.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
9: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
9: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.
13: Sztár Rádió.
14: Sztár Rádió.
13: Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés, nem probléma. Itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít. Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
3: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wanderwall Climbing Gymbe, Székelyudvarhely első beltéri mászótermébe.
4: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
3: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
4: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
3: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
4: Mozdulj ki a hétköznapokból és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
3: Wanderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonat állomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
1: Reklámot

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
9: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
10: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba! Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves pónilovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Reklámot hallotta.
5: Sztár Rádió.
6: Sztár Rádió.
5: Sztár Rádió.
7: Ah, dirty.
8: Filthy.
7: Next. Next. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't

0: I like music. Star reklám.
1: A Delcomet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős! Regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára!
5: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
11: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
12: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
13: Reklámot hallottak!

Ő bizony.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt,

0: like music?
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és bokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. 3 kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanós gyümölcsből készült hűsítő sörbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

Most az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?
1: Szex vajon mi? Szeretsz vajon mi? Szex vajon mi? A szeretsz vajon mi? A szeretsz akkor csak múlt a kezed, mutasd ki!

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?